0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Hajnali 3 óra múlt a Szabadkai Magyar Rádió óráján.
1: Csak retro.
2: Csak retro.
1: Exiuslágerek a 107,1-en.
2: A 107,1-en.
1: Az SMR-ben.

0: A Szabadkai Magyar Rádió óráján hajnali 4 óra múlt.
1: 107,1. Itt csak retrosláger megy.
2: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: a nosztalgia szárnyán. A legjobb ex-jus lágerek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A bakelit lemezek fénykora, a 70-es évek slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Csak
2: retro. Dalok, melyeket szerettünk.

0: rohanó világunkban álljon meg egy dalra!
1: És lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval!

0: Egy óra nosztalgia. Ex-jú slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

never needed anyone. And making love is just a

0: 5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Nálunk nem haltak ki a rock dinoszauruszai. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Zenés képeslapok a múltból a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évek kedvencei az SMR-ben.
2: Hallgasson zenét velünk!
3: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók, emlékezetes dalai.
1: Mi leporoljuk a régi slágereket.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Dalok, melyeket szerettünk.

0: 6 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióban. Most szóljanak!
1: A 90-es évek magyar slágerei.
2: Itt. A 107,1-en.
0: És a világhálón.
2: SM.

0: Ébredj
1: mellettem. Szabadkai Magyar Rádió, a 107,1 MHz-en.
2: Megvan!
3: Hölgyeim és uraim!

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 0640-es telefonszámon lehet, tehát 064 131 0640. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 14:00-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Az interneten.
1: És a 107,1-en.

0: Retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
4: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
5: Várom a postást.
4: Jön a nyugdíj?
5: Azt várhatom.
4: A számlákat hozzák.
5: Na azt nem várnám.
4: Hát akkor?
5: Ma hozzák a 7 napot.
6: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
7: Reklámot hallottak.
8: SMR, hallgasson bennünket.
9: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.
3: A retróból sosem elég. 107,1.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenki.

0: Reklám következik. A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
1: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
0: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
1: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
0: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
2: Csillogó mosolyra vágyik, nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
3: Reklámot hallottak.
4: 8 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
5: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
6: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Vágó Kriszna, a rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20.227.500 vagy 35.000 dinár. A 31.092 dinárig terjedő nyugdíjban részesülők 35.000 dinárt kapnak. Ebben a kategóriába több mint 459.000 nyugdíjas tartozik. Azoknak, akiknek a havi járandósága 31.092 és 56.851 dinár között van, 27.500 dinárt utalnak. Ez mintegy 548.000 embert érint. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők egyszeri 20.000 dináros támogatásban részesülnek. Reje Ognjanović, a köztársasági nyugdíj és rokkant biztosítási alap igazgatója közölte, minden készen áll a kifizetésre. A nyugdíjasok szeptember 22-e és 25-e között további 6.000 dináros támogatást is kapnak az állami részvény alapból. Erre külön nem kell jelentkezni. A következő hónapokban egyszerre több tényező is próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságot. A szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. Ész. Ellenőrzés alá vonták a horvátországi Brács szigetén Lozsicja és Milna térségben pusztító erdőtüzet, miközben a tűzoltók éjszaka is a helyszínen maradtak, hogy megakadályozzák a lángok újbóli terjedését. Az első becslések szerint mintegy 4500 hektárnyi terület égett le, a veszélyeztetett térségből pedig körülbelül 700 embert evakuáltak. És nézzük, hogy milyen időre van kilátás a mai napon. A meteorológusok szerint per pillanat 16 fokot mérhet, illetve ma a csúcsérték 17-18 fok körül alakul majd, és ne hagyják odahaza az esernyőket és az esőkabátokat, én is hoztam, hiszen csapadékra kell készülni.
7: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
8: Hallgasson bennünket!
3: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
8: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
0: Reklám következik.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most

Új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024 551 045-ös számon. Tóth Optika, hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024 551 045. Reklámot hallottak.

0: Minden, ami érinti önöket.
1: Egy helyen.
2: Helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
3: Ráadásként régiós lágerek.
0: Mozaik a 107,1 MHz-en.
4: Szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt a 107,1-en a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ma 2026, mégpedig szeptember 14-e van, és ahogy szoktam volt mondani, már is a hónap derekához értünk, hát nem sokára itt a vége. Hogy fuss el véle, kinézek az ablakon itt a negyedik emeleten, hát elég borús az idő, de ez ne szegje kedvünket, legyenek itt velünk a 107,1-en, és higgyék el, minden jóra fordul, még a kedvük is. Na már most köszönti önöket fő és felelő szerkesztünk Dédit Szuzanna, mai adásvezető technikusunk Váradi Valentin és a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta. Ma ünnepelnek a Cipriánok, az Emeriták, az Ildikók, a Rozannák és a Szonórák, illetve a Szerénuszok is. Hát nagyon boldog névnapot kívánunk nekik, illetve nézzük, hogy mi mindennel készülök önöknek a mai napra. Lesz egy nyereményjáték. A Kosztolányi Dezső Színházba lehet elvinni tőlünk egy páros belépőt egy nagyszerű előadásra. Mégpedig ez nem más, mint a bableves rokon Ilonka. Tényleg egy nagyszerű előadásra, egy vígjátékra invitáljuk a kedves hallgatókat. Ez 18-án lesz majd. 10 óra után fogom indítani a játékot, úgyhogy addig is legyenek itt velünk, SMS-ben fogunk játszani. Ennyit árulok el előre. Amiről még szólunk, a Rákóczi Szövetség diák utaztatási programja. Ezen kívül a Pécsi Tudományegyetem ről is, illetve határtalan édességek könyvbemutató lesz Magyar Kanizsán. Rózsa-rózsa cukrászt fogom ezzel kapcsolatosan kapcsolni, majd Tordán pedig kukorica fesztiválra készülnek, itt pedig szervezővel beszélgetek. Ezen kívül beszéljünk rólával is, szolgálok a mai napon, mégpedig hogyan lehet kapaszkodókat találni egy olyan világban, ahol folyamatosan ömlik ránk az információ. Erre keressük a választ, úgyhogy érdemes velünk tartani a mai napon, és ha hétfő, akkor ne feledjék el, hogy Búzán Zsuzsi mégpedig mesével is szolgál majd önöknek, mégpedig mesés percekkel, úgyhogy érdemes itt lenni a 107,1-en, addig is szóljon Bill Haley!
5: See you later, alligator!

0: Reklám következik.
1: Legyen a mosolyod feltűnő, ne a fogszabályzód. A Szabadkai Nordent Fogászati Központban már elérhető az átlátszó fóliás fogszabályozás. Diszkrét, kivehető sínjei szinte észrevétlenül illeszkednek a mindennapjaidhoz. Kényelmetlen lenyomatvétel helyett korszerű digitális szkenneléssel készítünk pontos képet a fogsorodról, és személyre szabottan tervezzük meg a kezelésedet. Tedd meg az első lépést a magabiztos mosolyért. Foglalj időpontot a 024 561 112-es telefonszámon, vagy látogass el a nordent.rs weboldalra. Nordent. Mosolyt varázsolunk. 024 561 112.
2: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
1: Reklámot hallottak.
3: A lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
0: A régi zenék hullámhosszán.
4: A régi zenék hullámhosszán.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: amiről rólunk szól, amiről Vajdaság beszél.
1: Információk, amikre támaszkodhat.
0: A 107,1-en.
2: 8 óra múlt 18 percen, és Korál hazafelé, hát ne menjenek még haza, legyenek itt velünk, című zeneszáma következik. Na de nézzük, hogy mire kell készülni, ami az időjárást illeti a mai napon: borús időre, csapadékosra, viharokra azért nem kell számítani, de csapadékos lesz majd az időjárás. A gyengülő kettős front éri el térségünket, így mind a meleg, mind a hideg frontra érzékenyek körében előfordulhatnak panaszok, fejfájás, migrén, vérnyomás ingadozás, és jelentkezhet, fokozódhatnak a gyulladásos panaszok, tartósabban borongós lesz majd az időjárás, lehangoltság, rossz közérzet is előfordulhat, nem győzöm elégszer hangsúlyozni, itt kell lenni velünk, és senkinek nem lesz rossz kedve. Ami még fontos, ajánlott odafigyelni a megfelelő mennyiségű folyadékra, folyadék bevitelére és a vitaminokra is, fogyasszunk sok friss zöldséget, ha tehetjük, és gyümölcsöt is. Megyünk tovább Korállal és a hazafelével, Bródi János is itt lesz velünk a filléres emlékekkel, illetve Soltész Rezsővel pedig együtt fogunk énekelni. Tartsanak velünk itt a 107,1-en.

0: Aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz-en.
0: És már is kiderül, hogy mennyi az annyi, mégpedig a mai napon, 2026. szeptember 14-én a devizák középárfolyamai következnek itt a 107,1-en. 1 euró 117 dinár 36 parába kerül, 100 magyar forint 32 dinár 17 para, 1 svájci frankára 123 dinár 96 para, 1 angol font ma 136 dinár 97 parába kerül, és 1 amerikai dollár pedig 101 dinár 46 parába.

Sok kacat, ócskaság, mévek óta összegyűlt. Szerte széjjel ott hevernek ők, a polcokon meg mindenütt. Gyertyaszál, gyöngyszemek, felébe tört mézes kalács, hajcsattok és karkötők, s egy régen elszakított lánc.

az álmait. A rongybaba csak porfogó, és ott heveg az asztalon. A lelke már az égbe szállt, de eltemetni nem tudom.

szíve megszakadt, a kis tükör homályosan, de őrzi még az arcokat. Egy régi dal a szallagon, és több a zaj már, mint a jel, de néha nap

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
1: 8 óra múlt, pontosan 40 perccel, és már is megnézzük, hogy mit találhatunk a mai Magyar Szóban. Tudják, hétfőre szól szeptember 14. Nézzük, mit találhatunk a címoldalon. A számvetés és a hála időszaka vidékünkön termő zöldségek és gyümölcsök betakarítását ünnepelték. Illetve érem jutott, az elégedettség elmaradt. Interjú Világos Adriannával. Erről is lehet olvasni, vagy arról, hogy gyermekvédelmi krízisprogram indul. Illetve lapozgatunk már is tovább, mégpedig harmadik oldalon vagyunk a kitekintőn. Lezárult egy korszak, Magyar Péter újból országjárásba kezdett, vagy Orbán vége a türelmi időnek, Köcsei találkozó 16 év után ismét ellenzéki pozícióból, erről is lehet olvasni. Majd élő örökségünk, a népművészet ma is közösségi létünk élő része lehet, vagy táncosok Bács Feketehegy utcáin, majd ha számvetés és a hálaidőszaka itt folytatódik, illetve a hétvége, amely Zentáról szólt, sokan látogattak ki a pénteki és szombati városnapi programokra, illetve nagyon jó kis cikkeket olvashatnak még, természetesen sporttal is találkozhatnak, akinek megtetszett, ugorjon le a lapárushoz és vásárolja meg.

A szabadkai Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatója hétfőn szeptember 14-én. 83 esztendős korában meghalt Josip Cindrich, Szabadka. Imocki utcai lakos, temetése ma 12 órakor lesz a Bajai úti temető halottas házából. 73 éves korában elhunyt Ábrahám József, Szabadka, Doszitej Obradovics utcai lakos, temetése ma 14 órakor lesz a Rókusi temető halottas házából. 91 esztendős korában meghalt Pére Grujics, őrszállási lakos, temetése ma 12 órakor lesz az őrszállási temetőben. A Funeró temetkezési magánvállalat tájékoztatóját hallották, cím Szabadka, Karagyorgye út 2, telefonszám 55 44 33-as.

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Reklámot hallottak.
0: 9 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
4: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.
5: Kilenc óra van, rövid hírek következnek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ma fizetik ki az egyszeri támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 000, 27.500 vagy 35.000 dinár. A 31.092 dinárig terjedő nyugdíjban részesülők 35.000 dinárt kapnak. Ebbe a kategóriába több mint 459.000 nyugdíjas tartozik. Azoknak, akiknek a havi járandósága 31.092 és 56.851 dinár között van, 27.500 dinárt utalnak. Ez mintegy 548.000 embert érint. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők egyszeri 20.000 dináros támogatásban részesülnek. Réje Ognjenovics, a köztársasági nyugdíj és a rokkantbiztosítási alap igazgatója közölte, minden készen áll a kifizetésre. A nyugdíjasok szeptember 22-e és 25-e között további 6.000 dináros támogatást is kapnak az állami részvény alapból. Erre külön nem kell jelentkezni. A következő hónapokban egyszerre több tényezős próbára teheti Szerbia energiapiacát. A magas olaj- és gázárak, az alacsony vízállás miatt visszaeső vízenergia termelés, valamint a téli időjárás egyaránt befolyásolhatja az ellátási költségeket és biztonságot. Szakértők szerint ezért az előttünk álló időszakban különösen fontos lesz, hogy enyhe tél és megfelelő mennyiségű csapadék érkezzen. És Donald Trump arra kérte Volodymyr Zelenszky ukrán elnököt, hogy Ukrajna állítsa le az oroszországi olajfinomítók elleni támadásokat. Az amerikai elnök újságíróknak azt mondta, hogy a támadások hozzájárulnak a dízel üzemanyag világpiaci árának emelkedéséhez. Szerinte az orosz finomítókat ért csapások nehezítik az orosz dízel exportot, a magasabb üzemanyagárak pedig a teherszállításon keresztül világszerte károkat okoznak. Trump arról is beszámolt, hogy tárgyalások zajlanak arról, hogy Ukrajna gyártási engedélyt kapjon amerikai Patriot légvédelmi rakéták előállítására. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy egy ilyen megállapodás keretében csak kevésbé kifinomult eszközök gyártása jöhet szóba. És akkor nézzük, hogy milyen időre kell számítani per pillanat Szabadkán és környékén. 16 fokot mérhetünk, csapadékos, szeles időben lesz részünk a mai napon.
6: Hírműsorok óránként a 107,1 MHz-en.
0: A régió és a világ legfrissebb információi.
7: Itt az SMR-ben.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Felnőtt oktatás a szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
0: Reklám következik.
5: A nap minden reggel felkel. Használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszer

0: A napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most! 069-123-35-15 solarhero.do.rs 069-123-35-15.
1: Indítsd a tanévet tiszta látással. Őszi akciónk diákoknak és egyetemistáknak a Tóth Optikában. Most minden új dioptriás lencséhez díjmentesen adjuk a kékfényszűrő réteget, így új szemüvegeden legalább 2400 dinárt spórolhatsz. Foglalj időpontot a 024-551-045-ös számon. Tóth Optika. Hogy tisztán lásd, mi vár rád. 024-551-045. Reklámot hallottak.

0: Mozaik.
1: Részletről.
2: Részletről.
1: Részletről.
2: Részletre.
1: Részletre. A 107,1 MHz-en.
3: 9 óra múlt 12 perccel Madonna Crazy For You, ezt hallhattuk, ezután pedig nagyon jó kis zeneszámmal jövünk, és ebben az órában két témával foglalkozunk. Az egyik az, hogy nem csak nyáron, de ősszel is utazhatnak a diákok a Magyarországi Rákóczi Szövetség jóvoltából. Erről is szólunk, illetve, hogy 23 hallgató jelentkezett idén a Pécsi Tudományi Egyetem egészségtudományi karának zombori székhelyen kívüli képzésére. Erről is, úgyhogy érdemes velünk tartani, és írhatnak is nekünk a 066 36 36 33-as SMS számra.

0: Köszönjük, hogy ön is a Szabadkai Magyar Rádiót hallgatja. Tartson velünk a folytatásban is.
1: 107,1.
2: Nem csak nyáron, de ősszel is utazhatnak a diákok a Magyarországi Rákóczi Szövetség jóvoltából. Szeptember 10-től október 5-ig pályázhatnak ugyanis a Kárpát-medencei középiskolák az október 23-ai ünnep tiszteletére megszervezett utazás lehetőségére és költségeire. A Rákóczi Szövetség az 1956-os forradalom és szabadságharc 70. évfordulója alkalmából nagy hagyományú és nagy sikerű diákutaztatási programját az idén is megtartja a Kárpát-medencei középiskolások számára. A program azt a célt szolgálja, hogy a Kárpát-medence országaiban élő magyar középiskolások együtt emlékezzenek meg az 1956-os forradalomról és szabadságharcról, illetve ehhez kapcsolódóan minél több élmény, kapcsolat szövődjön a magyar diákok, tanárok és iskolák között. A pályázat feltétele, hogy az utazó középiskolás csoport a Kárpát-medencében legalább egy határt átlépjen és egy másik iskolával közös programot szervezzen. Emeltek ki rádiónknak Csáki Csongor, a Rákóczi Szövetség elnöke. A riporter Szabó Hangya Teréz.
3: Az 1956-os forradalom és szabadságharc kerek évfordulóján, tehát alkalmából meghirdetett, hagyományos és mindig nagy sikerű diákutaztatási program. Minek az alkalmából utaznak idén a középiskolások?
4: Ez egy visszatérő program, aminek több eleme van. Ha egy iskolai évet nézünk, akkor tavasszal, március 15-én, illetve június 4-én igyekszik a Rákóczi Szövetség most már évtizedek óta lehetőséget teremteni arra, hogy Kárpát-medencei középiskolások útra kerüljenek legalább egy határátlépésével, és megtöltsék ilyenkor a nemzeti ünnepet, vagy éppen az emléknapot egy olyan tartalommal, ami találkozásokhoz, közös élményekhez, közös megemlékezéshez, közös ünnepléshez kapcsolódik. És hát nyilván, ami a fiatalokkal történik ebben a fiatal tizenéves korosztályban, az jó eséllyel megragad és megmarad hosszú távra is. És ha ezeket az élményeket össze lehet kapcsolni egy nemzeti ünneppel, egy identitással, identitáshoz kapcsolódó kulturális eseménnyel, történelmi eseménnyel, akkor az szintén jobban rögzül a fiatalokban, legalábbis a visszajelzésekből egyértelműen ez mutatható ki. Gyakorlatilag ennek a programnak van egy őszi része is, ami minden évben október 23-ához, vagyis az 56-os forradalomhoz és a szabadságharchoz kapcsolódik. Az idei évnek az adja az érdekességét, hogy idén az 56-os forradalomnak a 70. jubileumát ünnepeljük. A Rákóczi Szövetség számára ez a 56-os forradalom egy meghatározó esemény, annál is inkább, mert a Rákóczi Szövetség örökös tiszteletbeli elnöke Néhai Hajt József maga is 56-os diák volt, hiszen ugye 1956-ban 5 éves volt éppen a műegyetemen. Elnök úr annak idején ott volt a forradalom bőrcsőjénél, az aulai diákgyűlésnél, ott volt azon a felvonuláson, ami a bentérre vezetett, és aztán a rendszerváltozás után Hajt József akkori diáktársaival együtt létrehozott egy hagyományt Budapesten, ami a mai napig él, vagyis az a Gloria Victis 1956-os emlékünnepség, aminek a csúcspontja minden évben október 22-én, a forradalom előestéjén egy felvonulás sok ezer diákkal, köztük nagyon sok külhoni, köztük vajdasági diákkal a műegyetemtől a BEM szoborig. Az elmúlt években, évtizedekben sok ezer diák vett ezen a felvonuláson részt, és ez valójában egy élő történelem óra. A Rákóczi Szövetség ezt a rendezvényet is szeretné ide megvalósítani. Ide is meghívunk majd nagyon sok magyarország, illetve a külhoni diákot, köztük természetesen a vajdaságiakat is. Viszont emellett a budapesti ünnepségünk mellett idén is meghirdettük azt a felhívásunkat, ami pedig lehetőséget teremt a középiskoláknak arra, hogy utazzanak, vagy éppen fogadjanak diákokat. A vajdaságiak, meg a többiek is utazhatnak ilyenkor egy másik partneriskolához, testvériskolához, vagy éppen hozzájuk is utazhatnak a határ másik oldaláról diákok, és ilyenkor, ahogy a korábbiakban is említettem, meg lehet tölteni az ünnepet egy találkozással, egy többlettartalommal, egy olyan megemlékezéssel, ahol nem csak a helyi diákok vannak ott, hanem adott esetben a vendégdiákok is, vagy el lehet menni valakihez vendégségbe, akár olyanokhoz, akiket június 4-én vagy március 15-én látogattak meg az előző iskolai tanévben azok a diákok, akik most fognak utazni. És hát ez a pályázat nyílt meg, ez az utazási pályázat, és egészen október 5-ig bármely Kárpát-medencei középiskola beleértve a vajdasági iskolákat is, benyújthat egy kérelmet a Rákóczi Szövetséghez, ahol 400 000 forint értékű utazási kerettámogatást lehet elnyerni erre az utazásra, ami adott esetben egy nem túl távoli célpont esetében akár a teljes utazási költséget is fedezni tudja, illetve ha ez esetleg túllépi az utazásnak a távolsága, illetve a költsége, akkor is elmondható az, hogy egy jelentős hozzáadott értéket jelent ez a keretösszeg az utazáshoz. És hát majd a kirándulásokat október 18-a, illetve október 28-a között kell megvalósítani azoknak az iskoláknak, akik sikeresek lesznek ezen a pályázaton.
3: És elnök úr, mi a feltétele ennek a pályázatnak? Mert hiszen biztos vagyok benne, hogy a középiskolások élnek bármelyik csücskében is a Kárpát-medencének, nagyon érdekeltek ebben a pályázatban.
4: Valóban azt látjuk, hogy ez a program, ami 1994 óta működik a Rákóczi Szövetség keretében, ez nem tud elfáradni. Tehát mindig azt látjuk, hogy nagy az érdeklődés, mindig van igény a tanárok, az iskolák és természetesen a diákok részéről arra, hogy utazzanak. Viszont itt a feltételek, illetve maga a pályázatnak a benyújtása is viszonylag egyszerű és gyorsan kezelhető, ami azt jelenti, hogy van a Rákóczi Szövetség honlapján egy online felület, ahol nyilvánvalóan meg kell adni azokat a szükséges adatokat, amelyek a pályázathoz kellenek, és talán a legfontosabb feltétele ennek a pályázatnak minden évben, meg minden alkalommal az, hogy itt be kell csatolni egy iskolának, egy másik országban működő magyar nyelvű középiskolának a fogadó nyilatkozatát, vagyis alá kell támasztani azt, hogy az iskola valóban egy másik iskolához utazik, azon a napon utazik, ami a forradalomhoz, a szabadságharchoz kapcsolódik, október 23-ához, és hogy ott lesz valami közös megemlékezés. A pályázatnál arra számítunk, hogy most is akár több száz iskola is benyújthatja a kérelmét. Egészen biztosan előnyt fognak élvezni azok a középiskolák, ahol a Rákóczi Szövetségnek működnek a középiskolai szervezetei, és hát hála Istennek a Vajdaságban is nagyon sok olyan középiskola van, ahol ezek a sejtek, ezek a szervezetek működnek. Ők előnyben részesülnek, de ez nem jelenti azt, hogy olyan iskola ne indulhatna ezen a pályázaton, ahol ez a feltétel nem biztosított. Tehát minden középiskolát arra bátorítunk, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, és az idei 70. évfordulót azt igyekezzenek minél tartalmasabban, minél emlékezetesebben erre megemlékezni, hiszen valamennyiünknek az az érdeke, hogy a 56-ban világtörténelmet író 56-os hősökre méltóan meg tudjunk emlékezni.
3: És mi a tapasztalata a Rákóczi Szövetségnek, hogy ezek az iskolák, akik közösen szerveznek egy alkalmi ünnepséget, megemlékezést, mindig ugyanazok az iskolák, vagy cserélődnek, mert hogy bővül a barátság, én gondolom.
4: Ez egy nagyon jó kérdés. Évente azért 15-20 ezer diák utazik ebben a programban. Nyilván vannak visszatérő iskolák, vannak olyan iskolák, ahol ezek az utazások részét képezik akár a tantervnek is, vagy hogy is mondjam, a tanév programjának, de hála Istennek mindig azt látjuk, hogy megjelennek új iskolák is, és megjelennek új relációk, tehát hogy nem csak Magyar Kanizsáról Szegedre utaznak diákok, hanem utaznak nem tudom, Zentáról, Temesvárra, meg Nagybányára, meg mindenféle irányban a Kárpát-medencében, és ez is azt mutatja, hogy mennyire hálózatosodott a Kárpát-medence középiskolai világa, hiszen nagyon sok testvériskolai kapcsolat, nagyon sok partneriskolai kapcsolat van, és hát ha csak visszatekintünk a Rákóczi Szövetség nyári programjaira, ahol 20 ezer diák vett részt, majdnem 1500-an a Vajdaságból is ezekben a táborokban. Itt is nagyon sok olyan kapcsolat létesül, akár diákok, akár tanárok, ami aztán utána megtalálva válik a későbbiekben, akár egy olyan utazásban, amit egy nemzeti ünnephez, így október 23-ához kapcsolódóan is megszerveznek a diákok és a tanárok. Tehát mi nagyon örülünk annak, hogy ezek a programok, amelyeket a Rákóczi Szövetség is szervezhet, hozzátesznek a Kárpát-medence kapcsolatrendszeréhez, és különösen a fiataloknak, nem csak a kapcsolataihoz, hanem az élményeihez és az identitásához is.

0: ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
2: Led Zeppelin
3: és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
4: A klasszikus rock esti iskolája.
2: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.

0: Tájékoztatunk.
1: És szórakoztatunk.
0: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: 23 hallgató jelentkezett idén a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának zombori és székhelyen kívüli képzésére, amely 10 éve nyitotta meg kapuit a magyar polgári kaszinó falai között. Szeptember 11-én ünnepélyes tanévnyitót tartottak a hallgatók és az oktatók részvételével. A helyszínen kolléganőnk Lenner Tímea készített riportot.
3: Az ünnepélyes tanévnyitón dr. Ágoston István, a Pécsi Tudományegyetem egészségtudományi karának dékán helyettese a szakirány népszerűségéről, valamint a képzés sajátosságairól beszélt.
4: Nagyon örömünkre szolgál az, hogy ilyen népszerű az ápolás és betegellátás alapszakgyógytornász szakiránya. Ez Magyarországon is az egyik legnépszerűbb képzés, és nagy öröm az, hogy Vajdaságban is ennyire megmozgatja a jelentkezők, illetve most már a hallgatóknak az érdeklődését. A képzés 4 éven keresztül, 8 fél éven keresztül zajlik. Általában az egészségtudományi alapképzések körülbelül ebben a hozban zajlanak. Az előadók igyekszünk egy ilyen közös koprodukcióban megvalósítani. Helyi szakemberek és a pécsi oktatók is lejárnak. Én magam is órát fogok tartani a tanévnyitó ünnepség után. És nagy öröm, hogy például ápoló képzésen végzett hallgatónk is már részt vesz az oktatásban, természetesen a speciális tárgyak tekintetében. Gyakorlati oktatás helyszíne, tehát vannak demonstrációs termi gyakorlatok, azoknak helyszínét itt tudjuk biztosítani. Bizonyos speciális gyakorlatok azok Pécsen valósulnak meg, és ugyanezt az elvet követjük a területi gyakorlatok tekintetében is, ami megvalósítható Szerbiában, azt igyekszünk itt tartani, de különösen azok a speciális területek, amihez nagy klinikai háttér kell, azt a Pécsi Tudományegyetem klinikáin valósítjuk meg elsődlegesen. Ebben az évben 23 hallgatót vettünk föl, a beiratkozás most zajlik, bízunk benne, hogy egy 23 fős évfolyam indul el. Mindig van egy-két fő, aki esetleg családi okokból lemorzsolódik, de ez egy jó szám, pont egy olyan komplett csoport, ami kellően nagy ahhoz, hogy gazdaságos legyen, és kellően kicsi ahhoz, hogy családias maradhasson. Nekünk az a célunk, azért jöttünk ide, hogy helyben maradjanak a diákok, tehát azt gondolom, hogy Vajdaság egészségügyének kell az az utánpótlás, amit mi biztosítani tudunk. Fiatalok mobilisek, tehát hogy ez a magyar diák sem biztos, hogy Magyarországon marad, tehát ők is kicsit kalandozhatnak külföldön, de a cél az pont az, hiszen egyszerű lett volna csak tágabbra nyitni a kaput, de mi inkább ide jöttünk, hogy ezzel is demonstráljuk, hogy nekünk az a fontos, hogy a diákok maradjanak Vajdaságban.
3: Nagy György Alexandra Zentáról érkezett. A helyi egészségügyi középiskola gyógyszerész szakán végzett. Arról, miért választotta a gyógytornász szakot, a következőket mondta.
5: Nagyon régóta érdekelt ez a szakma, és már középiskolában is ide szerettem volna menni, de nem volt lehetőségem. Így úgy voltam, hogy akkor elvégzek egy egészségügyi középiskolát, hogy legyen valami szakmám, és utána választom a gyógytornász szakot, mivel hogy én nagyon szeretnék segíteni az embereken, és ez volt a legkönnyebb, ami ugye magyarul is van, közel is van, és ezért választottam. Szeretnék itthon maradni, és itt szeretnék dolgozni Szerbiában, Vajdaságban.
3: Nyers Bakó Lea Szabadkáról érkezett, középiskolai tanulmányait gimnáziumban végezte. Mint mondta, számára is fontos szempont volt, hogy magyar nyelven itthon tanulhat tovább.
6: Szerintem nagyon hasznos magyarul tanuló diákoknak, mivel van opció arra, hogy itthon maradjanak, akik Vajdaságból származnak, illetve tudnak magyarul tanulni. Engem mindig is nagyon érdekelt az emberi test és a gyógytornászat, illetve szeretnék egészségügyben dolgozni, és nagyon hasznos szakma a társadalom egészének. Itthon szeretnék maradni, pontosan ezért választottam ezt az egyetemet, mivel van lehetőségem itthon maradni, és nem kell honosítanom papírt sem. Nagyon, nagyon jó opció.
3: Dr. Úri Emese, köztársasági parlamenti képviselő, a Zombori Egészségház igazgatója, a Vajdasági Magyar Orvosok és Fogorvosok Egyesületének elnöke, valamint a KAR kihelyezett képzéseinek egyik oktatója, a 10 éves tapasztalatokról és a képzés helyi jelentőségéről szólt.
7: Most már 10 éves tapasztalat van mögöttünk, mivel 10 éve nyílt meg az első évfolyam. Nagy örömmel vettem részt az előadásokban, amikor felkértek rá. elég sokfélét tanítottam. Amikor valahol hiány jelentkezett, akkor én azt bevállaltam, mivel a szakmám szerint általános szakorvos vagyok, tehát minden területen valahol azért otthon érzem magam. Számomra nagyon fontos ennek a 10 évnek az a hozadéka, hogy a diákok, mikor befejezik a tanulmányaikat, nagy számban itthon maradnak. Nekünk ez nagyon fontos, mert számíthatunk rájuk egy magasabb tudással, tapasztalattal, egy külföldi egyetemen tanultak tulajdonképpen, és ezt most hazahozzák. És ez külön örömet jelent számunkra.
3: A tanévnyitó végén a leendő hallgatók ünnepélyesen esküdtettek az egészségügyi hivatás mellett.

0: időjárás,
1: közlekedési hírek,
0: határhelyzet,
1: közérdekű információ
0: a legjobb retro zenék társaságában.
2: Ez a Mozaik,
0: a Szabadkai Magyar Rádió informatív műsora.
3: 9 óra múlt 47 perccel, maradjanak továbbra is itt velünk, hiszen a következő órában a határtalan édességek világába kalauzoljuk Önöket Rózsa-Rózsa cukrásszal, és utána pedig Sport Tóth Tibivel tudják hétfő lévén 11 és 12 óra között, illetve a következő órában el is indítjuk a nyereményjátékot, hiszen említettem a Kosztolányi Dezső Színházban, mégpedig a Rokon Ilonka című vendégjátékra tudnak elvinni egy páros belépőt, tehát Bableves Rokon Ilonka című vendégjáték. Úgyhogy érdemes itt lenni velünk a továbbiakban is, de a nyereményjátékkal kapcsolatosan mindent a maga idejében addig is, a legjobb retro zenék társaságában, itt a 107,1-en.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. Azok, akiknek a juttatása kevesebb, mint 31.092 dinár, 35 ezer dinárt kapnak. A 31.092 és 56.851 dinár közötti nyugdíjjal rendelkezőknek 27,5 ezer dinárt utalnak. Az ennél magasabb nyugdíjat kapók egyszeri 20 ezer dináros támogatásban részesülnek. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kap az állami részvény alapból. Erre nem kell külön jelentkezni. Az intézkedés mintegy 1 millió 663 ezer nyugdíjast érint, és a teljes elkülönített összeg 377,2 millió euró. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérni a 650 eurót. Ugyancsak december 1-től 8%-kal emelkedik a közszférában dolgozók bére, míg a szociális védelem területén dolgozók 12%-os emelésre számíthatnak.
3: Választások 2026.
2: Főzőversennyel, gyermekprogramokkal és színes művelődési műsorral ünnepelték a falunapot Oromhegyesen. Az egésznapos rendezvénynek idén is a faluház és annak környéke adott otthont, ahol kicsik és nagyok egyaránt tartalmas programokkal kapcsolódhattak ki, miközben a közösség együtt ünnepelte a falu összetartozását. A délutáni ünnepi műsor vendége volt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Az eseményen elhangzott, hogy a helyi iskola több mint 500 ezer dinár értékű új szereléssel gazdagodott tartományi forrásból, a VMS közbenjárásának köszönhetően. A falunap ugyanakkor nem csak a közös ünneplésről, hanem a közösség megbecsüléséről is szólt. Az ünnepség keretében köszöntötték Oromhegyes legfiatalabb és legidősebb lakóit, valamint azt a házaspárt is, amely a leghosszabb ideje él házasságban.
3: Választások 2026.
0: Sport.
2: Alexander Zverev nyerte az amerikai nyílt teniszbajnokság férfi egyesének döntőjét. A világranglista második helyén álló német teniszező 4 szettben 6-3, 7-6, 5-7, 6-2-re győzte le az amerikai Ben Sheltont New Yorkban. Zverev pályafutása második Grand Slam trófeáját szerezte meg, miután idén a Roland Garroson is diadalmaskodott. Ez volt összességében a 26. ATP torna győzelme.
0: Időjárás.
2: Szabadkán és környékén jelenleg 16 fok van. Ma felhős lesz az ég, csapadék is lehetséges, legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
4: Közélet.
5: Közélet.
4: Politika.
5: Politika. Politika.
4: Kultúra.
5: Kultúra.
4: Sport.
5: Sport.
6: Hogy ne maradjon le semmiről.
7: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
0: Reklám következik.
8: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és

0: sajtófalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: Csillogó mosolyra vágyik. Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dental Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dental Centrum.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a Prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Reklámot hallottak.

0: Velünk teljes lesz a kép.
1: Részletről részletre.
2: Mozaik.
1: Hétköznaponként a 107,1-en.
0: Mozaik.
2: Mozaik.
0: Színes hírek a szürke hétköznapokban.
3: A Szabadkai Magyar Rádió hullámain.
4: 10 óra múlt, pontosan 10 perccel Mozaik című műsorunk következő órájába értünk, és ahogy ígértem önöknek erre az órára, mégpedig az édességeké lesz a főszerep. Könyvbemutatóra készülnek Határtalan Édességek címmel Magyar Kanizsán szeptember 15-én 16 órakor a vonal túlsó végén Rózsa cukrászt köszönhetem. Halló, szép jó napot kívánok!
5: Na, halló, üdvözlöm a hallgatókat, és téged is, Kriszta. Hallgatom.
4: Rózsika néni, kezdjünk rögtön azzal, hogy mit is tartalmaz a könyv, kiknek szól, kinek a könyvéről lesz majd könyvbemutató.
5: Igen. Tehát Magyarországról, az anyaországról elszakadt cukrászmesterek életútját és munkásságát mutatja be. Ez a szerzőpáros. Románia, Felvidék, Ausztria, Kárpátalja és Vajdaság. Vajdasági mesterek közt Bódis Lajos Szabadka, Donstatter Jakab Újvidék és Longa József és tanítványai Magyar Kanizsa. A tanítványok közül idősebb Almási István, vagyis ugye az Almási cukrászda megalkotója, Pósa Nándor, Juhász Ferenc, Atyintse Lajos Árpád és Rózsa. Az új generációt pedig Paskó Csaba képviseli. A műsorban emlékezzünk mestereinkre és a híres Longa desszertre, amely egy évszázadon keresztül Magyar Kanizsa híres édessége volt. És hát így gondoltam megemlékezni.
4: Ez a könyvbemutató nem is olyan sokára lesz, tehát holnap várják az érdeklődőket. Rózsi néni, amint még mondjunk el a kedves hallgatóknak, hogy például mi maradt fent, vagy melyik az az édesség, ami mai napig megvan, és visszanyúlik még például a régmúltba?
5: Hát ez a Longa desszert. Mi Kanizsán úgy hívjuk Longa desszert, de a Kárpát-medencében Suhajdának hívják. Suhajda kosár, mert az első megalkotója Suhajda József volt. És aztán a bódisék, a longáik következtek. És őtőlük is mi magyar kanizsaiak, hát a Longa mestertől tanultunk, ugye az általuk képzett segédektől tanultuk, és ez már több mint egy évszázada, több mint egy évszázada Kanizsának híres édessége.
4: Ezt az édességet még meg lehet találni Magyar Kanizsán, vagy nem? Vagy...
5: Magyar Kanizsán kevésbé, az Almási cukrászda Zentán.
4: Tehát azt még...
5: lehet jobban megvásárolni, igen, mert már így elfogyunk, és nem készítgessük.
4: Na már most ugye a Határtalan Édességek könyvbemutatóra várják az érdeklődőket, ez Magyar Kanizsán lesz a könyvbemutató, a Község Vállalkozóinak Általános Egyesületében, Gesztenye Fasor 32-es alatt, és mindenkit várnak, ha jól tudom, akkor egy állófogadással is. Mi lesz ezen az állófogadáson?
5: Hát az állófogadáson a Bódis cukrászdából tanult kis briósok, kis sós, kis fonott kalácskák, briósoknak hívjuk ugye a szakmába, és a Longától, a Longa Józseftől pedig a párizsi kosarak 4 ízbe. Ezt kóstolhatják meg a vendégek.
4: Tehát egy nagyszabású édességkóstolásra is, és könyvbemutatóra is készülnek. Rózsi néni, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. Még egyszer elmondom a kedves hallgatóknak, ne feledjék, holnap Magyar Kanizsán szeptember 15-16 óra, Gesztenye Fasor 32, Határtalan Édességek könyvbemutató. Köszönöm a beszélgetést és a múltidézést.
5: Nagyon szívesen, minden jót.

0: Ajánló következik.
1: Őszi gyertyafényes koncertsorozat a Szabadkai Zsinagógában, a Szabadkai Zsinagóga Alapítvány szervezésében. Szeptember 28-án gyertyafényes görsvinást a Görög Sisters zongoradúóval. November 9-én Mozart Requiem, a Virtuózó Orkesztra és a budapesti Jézus Szíve Jezsuita templom kórusának előadásában dr. Paskó Csaba vezényletével. November 19-én Autumn Leaves gyertyafényes őszi jazzest Varga Iván and Friends közreműködésével. Mindhárom hangverseny 19 órakor kezdődik. Jegyértékesítés szeptember 15-től a Szabadkai Zsinagóga információs pultjánál. Három este, három zenei világ, felejthetetlen zenei élmények gyertyafényben a Szabadkai Zsinagógában.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: A hallgatók hullámhosszán. 10 óra múlt 21 perccel, és az édességek után most a színház világába kalauzolom önöket, amit el lehet vinni tőlünk nyereményjáték formájában a Kosztolányi Dezső Színházba egy páros belépő nem másra, mint a Bableves Rokon Ilonka című előadásra. Szeptember 18-án lesz pár nap múlva egy kis ízelítő, írta és rendezte Vas Szabolcs és Kucsov Boris, előadja Kucsov Boris. A Bableves Rokon Ilonka egy független kortárs színházi produkció, amely Vas Szabolcs és Kucsov Boris közös alkotói munkájából született. Az előadás a vajdasági mémkultúrából ismerté vált Rokon Ilonka alakját idézi meg, akit Kucsov Boris a Szabadkai Kosztolányi Dezső Színház színművésze kelt életre a színpadon. A groteszk humorral, közéleti utalásokkal és szerethető esendőséggel megrajzolt figura az elmúlt években kultikus karakterré vált. Most pedig egy teljes színházi előadás épül köré. Tényleg egy nagyon jó kis előadásra invitáljuk a kedves hallgatókat, úgyhogy játszanak velünk. A kérdésem a következő lenne, ki játsza a darabot, írják meg nekünk. Elmondom a szabályokat, SMS számunk 066 36 36 33-as, tehát 066 36 36 33. Akik játszani szoktak velünk, már jól ismerik ezt a számot. Helyes megfejtéssel és az önök teljes nevével tudom elfogadni az üzeneteket. A kérdés a következő, még egyszer elmondanám, ki játszik a darabban, írják meg, egyetlen egy névre vagyok kíváncsi. És már is ugye majd 12 óra előtt kiderül, hogy ki is viszi el tőlünk. Nem is 12, bocsánat, mert hogy ma küzdőtér, hanem 13 óra előtt kiderül, hogy ki is viszi el tőlünk a Kosztolányi Dezső Színházba a páros belépőt erre a nagyszerű előadásra. Szeptember 18-án lesz a Kosztolányiban. Játszanak velem, várom az üzeneteket, addig is 100 fok Celsius!

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
3: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykor ott kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
3: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
3: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
4: Rádiódiszkó.
5: Oké.
2: Ajánlót hallottak.
6: Mi van?

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, tehát 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon lehet, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.
1: 10 óra múlt 38 perccel, és a pannonrtv.com-ról szemezgettem önöknek egy hírt. Újabb Lidl üzlet nyílik Szabadkán. Szeptember 24-én csütörtökön nyitja meg kapuit a város harmadik üzlete. A megnyitót már óriás plakátokon is hirdetik, az üzletben pedig hamarosan megkezdődik az áruk feltöltése. Az új áruház az Zombori úton, az Ócska piac közelében a korábbi Slavica gyár területén kapott helyet. A beruházás tavaly kezdődött, a telken álló régi épületeket teljesen lebontották, az üzlet mellett egy nagy parkolót és jelentős zöld felületet is kialakítottak. A Lidl Szerbia egyelőre nem közölte hivatalosan a megnyitó pontos időpontját, de várhatóan a reggeli órákban fogadja majd az első vásárlókat. Az új üzlet nyitvatartása a többi szabadkai Lidlhez hasonlóan alakul, hétköznapokon reggel 7:30-tól este 9-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 9-ig várja a vásárlókat. Még több hírért látogassanak el a Pannon RTV.com-ra.

0: hogy ne maradjon le a legfrissebb programokról.
1: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió Mozaik műsorát.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mozaik.
3: 10 óra múlt 46 perccel, bocsánat, még rossz időt mondok be, de legalább az órát eltaláltam. Az előbb Joe Cocker szólt, és ezután pedig Bon Jovi Runaway-jel folytatjuk, de előtte még, hogy mi mindennel készülünk önöknek a következő órában, tudják, sport Tóth Tibivel, azaz küzdőtér 11-től, mégpedig amiről szó lesz, a tornyosi Rádnicski Sakk Klub a verbászi csapat elleni győzelmével biztosította a bennmaradását az Észak Bácskai Ligában, beszélgetés Lőrinc Lászlóval, a klub elnökével, és hétvégi sport összefoglalóval is készült Tibi. Én pedig majd 12.30 magasságában jövök vissza, addig is legyenek itt velünk, és mindjárt érkezik Orosz Ildi is a legfrissebb hírekkel.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen. We are the
2: champions. A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Magyar Rádió 107,1 MHz-en.
1: Friss hírek és régi slágerek. Ez az SMR. Köszönjük, hogy minket hallgat.
0: Tartson velünk a folytatásban is.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a mikrofonnál Orosz Ildikó. Ma fizették ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kap az állami részvényalapból. Erre nem kell külön jelentkezni. Az intézkedés mintegy 1 millió 663 ezer nyugdíjast érint. Jövő márciustól újraindulhat a kötelező sorkatonai szolgálat, közölte Alekszandr Vučić szerb elnök. Szerinte az állam, a Védelmi Minisztérium és a szerb katonaság is felkészült a szolgálat újbóli bevezetésére. A kötelező szolgálat 75 napig tart majd. Az elnök úgy fogalmazott, hogy bár ez viszonylag rövid időszak, a fiatalok számára fontos lehet a felelősségvállalás, a komolyság és az elkötelezettség erősítésében. A kötelező sorkatonaság visszaállítása a határmenti települések fejlődéséhez is hozzájárulhat, mondta Vučić. Példaként Pirotot, Pribojt és Zombort említette, ahol szerinte a laktanyák működése gazdasági szempontból is jelentős lehet. Újabb Lidl üzlet nyílik Szabadkán. Szeptember 24-én csütörtökön nyitja meg kapuit a város harmadik üzlete. A megnyitót már óriás plakátokon is hirdetik, az üzletben pedig hamarosan megkezdődik az áru feltöltése. Az új áruház a Zombori úton, az Úcska piac közelében, a korábbi Slavica gyár területén kapott helyet. A beruházás tavaly kezdődött, a telken álló régi épületeket teljesen lebontották. Az üzlet mellett egy nagy parkolót és jelentős zöld felületet is kialakítottak. A Lidl Szerbia egyelőre nem közölte hivatalosan a megnyitó pontos időpontját, de várhatóan a reggeli órákban fogadja majd az első vásárlókat. Az új üzlet nyitvatartása a többi szabadkai Lidlhöz hasonlóan alakul. Hétköznapokon reggel 7:30-tól este 9-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 9-ig várják a vásárlókat.
2: Választások 2026.
3: Ma kezdte meg a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 28 önkormányzat 62 településén 64 helyszínen várja a lakosokat az aláírás gyűjtésre. Szabadkán más helyi közösségek mellett a VMS székházában 19 óráig van lehetőség támogatni a pártot. A támogatáshoz csak érvényes szerbiai személyigazolvány szükséges. A kisebbségi listák legalább 5000 támogatói aláírással tudnak részt venni a köztársasági parlamenti választáson. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke arra kér mindenkit, hogy támogassák a voksoláson való indulásukat. Hangsúlyozta, bárhol alá lehet írni, nem kötelező ezt saját lakhelyükön megtenni az embereknek. Amennyiben ma összegyűlik a szükséges támogatói aláírás, a VMS holnap átadja a listáját a köztársasági választási bizottságnak Belgrádban.
2: Választások 2026.
4: Sport.
3: Andrea Kimi Antonelli győzelmével zárult tegnap a Forma 1-es spanyol nagydíja a vadonatúj madridi pályán. A Mercedes olasz versenyzője a második helyről rajtolt, és a futam során végig harcban volt az élmezőnnyel. A verseny elején Antonelli többször is támadta a pole pozícióból induló Lando Norrist, ám egy alkalommal Max Verstappen is megelőzte. A Red Bull holland pilótáját később azonban visszarendelte a csapata, miután szabálytalanul előzte meg Lewis Hamiltont. A brit versenyző számára ezután fékhiba miatt véget ért a futam. A verseny közepén Charles Leclerc állt az élre, de a Ferrari késői kerékcseréje után Antonelli visszavette a vezetést. A hajrában a Mercedes pilótája már nem engedte ki a kezéből az első helyet, és végül közel 4,5 másodperces előnnyel győzött. A második Max Verstappen, a harmadik Lando Norris lett. Antonelli ezzel tovább növelte előnyét a világbajnoki összetettben, ahol már 81 ponttal vezet csapattársa George Russell előtt. A Forma 1 mezőnye 2 hét múlva Bakuban az azeri nagydíjon folytatja a küzdelmet.
4: Időjárás.
3: Szabadkán és környékén jelenleg 17 fok van.

0: Ma felhős lesz az ég, csapadék is várható, legfeljebb 22 fokra számíthatunk.
1: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: Friss hírek minden órában.
2: Szabadkai Magyar Rádió. Reklám következik.
3: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
4: Reklámot hallottam.

0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
0: a 024 222 638-as számon.
2: SMR.

0: Küzdőtér. Verejték nélkül nincs siker.
1: Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! A hétfő akkor küzdőtér a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. A keverőpult mögött Váradi Valentin, a mikrofon mögött pedig Tóth Tibor. Mi leszünk önökkel majdnem 12 óráig. Mai műsorunkban a Tornyosi Rádnicski Sakklubba látogatunk, majd ismertetjük a legfontosabb sporthíreket. A Tornyosi Rádnicski Sakklub felnőtt csapat a Vervász feletti győzelmével biztosította az Észak-Bácska ligában való maradását. A klub évente 3 nagy versenyt szervez, emellett a tornyosi sakkozók részt vesznek a környék tornáin is. Mindenről, az utánpótlásról és a további tervekről Lőrinc Lászlóval, a Tornyosi Rádnicski Sakklub elnökével beszélgettem. Itt vagyunk Tornyoson a Rádnicski Sakklubban, a Lőrinc László elnökkel beszélgetünk. Először beszéljünk arról, László, hogy mikor is alakult meg Tornyoson a sakklub, és a múltból mit lehet kiemelni, melyik voltak a legfényesebb időszakok?
2: Hát a Tornyosi Rádnicski Sakklub 1968 februárjában alakult, hogyha jól emlékszik, az év az biztos a 68, 22 taggal. Ez az egyetlen sportszervezet a faluba, amelyik a megalakítása óta megszakítás nélkül működik. Régebbi időkben sokkal tömegesebb, tehát volt a klubnak volt időszak, amikor 100-an fölöli tagja is volt, ugye ez a 70-es években, amikor én kezdtem ide a klubba járni 1974-ben, akkor még több mint 100 tagja volt a klubnak, tehát az idők múlásával ugye lemorzsolódtak, illetve sokan elköltöztek is a faluból, nagyjából mondhatni, hogy 30 tagja van a klubnak, akik valamilyen aktivitást fejtenek ki az év folyamán. 15 olyan tagunk van, akik lehet mondani, hogy kifejezetten aktívak. Egyébként a sakkozás azért Tornyoson nem a klub megalakulásával kezdődött. Az 1870-es években akkor az akkori gazdák, itteni gazdák Budapestről fogadtak föl egy keresztes nevű tanítót, aki az itteni embereket, tehát az hely mellett, hogy a gyerekeket tanította, az itteni fölnőtteket is megtanította, a fölnőtteket is megtanította sakkozni. A klubnak voltak sikeresebb és kevésbé sikeres korszakai, amit a múltból kiemelnék különösen, mint nagy sikert, az 1988-ban Kovács, sajnos azóta már elhunyt, Kovács Mária országos levelezési sakkbajnok lett. Tudomásom szerint, ugye megoszlanak a vélemények, hogy ez a sakk-e sport vagy nem sport. A sakk, ez sport is, művészet is, kreativitást igénylő mozgásszegény játék. Tudomásom szerint a falunak más sportágba nem nincs is még országos bajnoka, tehát Mária szerzett országos bajnoki címet, aztán volt egy hosszabb szünet, és akkor 2010-es évek elején jött egy fiatal generáció, akik hát nem ismétlődték meg a Mária sikerét, de közel jártak hozzá, mert hát az évre nem emlékszik pontosan, de 2010-es évek elején Lőrinc Renáta korosztályos második helyezést írt el, illetve ugyanezeket a sikereket megismétőte a keskeméti testvérpár, a rákövetkező években a Krisztina és az Árpád is, aki azóta fidemester is lett. Egy nagy törést okozott a klub életébe a 90-es évek. Nagy törést okoztak a 90-es évek, mert volt itt egy nagyon erős fiatal generáció azokban az években, úgyhogy hát azt kell, hogy mondjam, hogy például én nem is igen tudtam bekerülni a csapatba. Sajnos a háborús évek, hogy így mondjam, szétzilálták a csapatot, ez a fiatal generáció elment, utánpótlás nem nagyon volt. Ugye a később években, a 2000-es évek felé, addig úgy mondom, hogy kizárólag tornyosi tagjai, szinte kizárólag tornyosi tagjai voltak a klubnak. Ugye kiköltöztek külföldre, az ismert okok miatt a fiatalok, és a klub, hát nem mondom, hogy teljesen játékos nélkül maradt, de úgy is mondhatnám, hogy nagyon legyengült a csapat. A 2000-es évekre mondhatom, hogy ilyen gyűjtő klubbá vált, tehát hogy megfelelő tagsággal rendelkezzen a klub, ilyen gyűjtő klubbá vált, és a környékbeli falvaknak a jobb sakkozó is, tehát Csantavér, Bogaras, Kevi, Zentagunaras, tehát a környékbeli falvak erősebb játékosa is ide csatlakoztak, és ez minden mai napig így van, hogy tagjainknak a többsége az úgy mondjam, hogy vidéki. Bár a szomszéd falvak ugye nem messze vannak, de mégse helybeli játékosok.
1: Ligát játszanak-e?
2: Hát igen, gyakorlatilag a klub megalakulása óta a csapat különböző ligákba játszott, ugye volt Tiszamenti Liga, későbben Topolya Kishegyesi Liga, a Szabadkai Községközi Liga, és hát az utóbbi nagyjából 10 évben az Északbácskai Ligába játszunk. Igaz, hogy időközben egy szép kis estünk, de egy év után vissza sikerült kapaszkodnunk. Tehát ez úgy mondom, hogy a negyedik ligába játszunk.
1: Hogy állnak most a 2026-os évben?
2: A mostani szezonban, ugye mi már most az utóbbi években mindig az a cél, hogy bent maradjunk a ligába. Bár azt kell, hogy mondjam, hogy ez a liga annyira kiegyensúlyozott, hogy itt van egy-két csapat, aki kiemelkedik a többiek közé, egyébként 10 tagú a liga, a másik 6-7 csapat, 8 közül bárki kieshet. Tehát annyira kiegyensúlyozottak az erőviszonyok. Ebben az évben már most nyugodtan mondhatom, hogy biztos, hogy bent maradunk a ligába, miután vasárnap a Verbászt megvertük, vagy Verbászt ellen sikerült nyerni, így teljesen biztos, hogy bebiztosítottuk a bentmaradásunkat, tehát még 3 forduló van a ligából. Egyébként van itt a csapatban 2-3 játékos, aki a kiváló, tényleg kiváló teljesítményeket nyújt. A Kecskeméti Krisztina még nem vesztett partit, Kaszás Viktor nem vesztett partit, ezek fiatal játékosok. Dosztán János nagyon eredményes, Márkus Tibor nagyon eredményes, Kalmár Róbert, ezek a legeredményesebb játékosaink. Mint említettem, vannak itt fiatal játékosok, tehát a 20-as, 30-as éveikbe járó játékosok. Sajnos az a helyzet, hogy hát ezek nem mindig tudnak játszani. Ugye egyéb elfoglaltságaik miatt családalapítás, csak ez mégiscsak szórakozás, első a megélhetés, amikor tudnak jönni ugye az idősebbek, és az idősebb játékosok, ezek már mind nyugdíj felé tartó vagy lévő játékosok. Nem azt mondom, hogy ők jobban ráérnek, de jobban ráadozzák az időt, mint a fiatalabbak, mert egyébként hát lehetne nekünk olyan csapatunk is, aki ezt a ligát képes is lehetne megnyerni.

0: Tehát akkor utánpótlásnál lehet azt mondani, hogy a fiatalokat nem igazán lehet ugye bevonzani a klubba, vagy csak egy bizonyos részét?
1: Na most itt a klubban foglalkozunk gyerekekkel. Vasárnap délelőttönként 2 óra hosszába, térítésmentesen. Én ezt nagyon lényegesnek tartom. Itt ugye különböző anyagi hátterű szülők gyerekeiről van szó. Mindenkinek legyen esélye a sportolást, illetőleg ezért tartom lényegesnek, illetve ezért tartunk ingyenes foglalkozásokat. Illetve hát örömmel mondom, hogy az idei évtű van egy csantavéri csoport is, egy csantavéri gyerekcsoport, akiket a szülők kihoznak ide szerda esténként. Egyébként a klub ez szerdán és vasárnap van nyitva, illetve gyerekekkel ugye azokon a vasárnapon, amikor ligás mérkőzések vannak, akkor nem tudunk ugye foglalkozni. Tehát vasárnap délelőttönként foglalkozunk helybeli gyerekekkel, a csantavéri gyerekekkel pedig szerda este felén kint, tehát nagy fél hat környékítő, hát 7 óra fél 8-ig, 7 óra fél 8-tól viszont a felnőttek szoktunk összejönni heti rendszerességgel. Sajnos azt kell, hogy mondjam, miután befejezik az állami iskolát, nem nagyon marad gyermek, illetve az utóbbi jó néhány évben nem is maradt egy gyerek se, aki folytatná tehát versenyszerűen a sakkozást. Részben érthető, valamilyen szempontból érthető, hogy nem tudnak a gyerekek jönni, ugye elkerülnek vidékre, középiskolába, kollégiumokba laknak. Tehát az a szombat, vasárnap, amit itthon vannak, fiatalokról van szó, barátnők, barátokkal is kell foglalkozni, tehát a sakk az mellőzve van. Egyébként az iskolában is van 2021 óta néhai Petrás Teodóra igazgatóasszony kezdeményezésére, illetve hát ő nagyon sokat tett abba annak érdekében, hogy hogy a helybeli iskolában a sakk mint választható tantárgy oktatásra kerüljön. 2023. novemberéig a minisztérium fizette is az oktatást, de 2023. novemberben megszüntették. Na most annak érdekében, hogy ne szakadjon meg a folytonosság, a gyerekekkel az iskolába továbbra is foglalkozunk térítés mentesen. Hát most az idén, ugye most kezdődött az iskola, én még nincsen teljesen kikristályosodva, hogy is lesznek a továbbiak, de ilyen előzetes információm alapján azt mondhatom, hogy az idén is lesz iskolai sakkoktatás, illetve jóvá van hagyva, ugye, mint választható tantárgy.
0: Akkor nézzük az eredményeket, hogy a csapatbajnokságról már beszéltünk. Az egyéni versenyeken milyen eredményeket értek el a tornyosi sakkozók ebben az évben? Mit lehetne kiemelni?
1: 3 nagy versenyt szoktunk szervezni évente. A környékbeli klubok nem is nagyon szerveznek versenyt, tehát tőlünk jóval nagyobb klubok se szerveznek versenyeket. Hát ez időt, energiát igénylő tevékenység, ugye a 3 nagy verseny közül 2 az gyermekverseny, és akkor egy viszont vegyes, de inkább fölnőtt, ez az úgynevezett tolerancia kupa, amit hát azt hiszem, hogy 2 hete, tehát augusztus 29-én tartottuk ezt a tolerancia kupát. A gyerekversenyek közül az új kenyér napja, tehát a kenyérszentelő ünnepségek keretében tartottunk egy nagyobb gyerektornát, aminek 52 résztvevője volt, illetve karácsonyra, tehát december elején szoktunk egy karácsonyi rapid gyerekversenyt szervezni. Na most a gyerekversenyeket sok népszerűsítése érdekébe szervezzük a gyerekek körébe. Ebből viszont ugye az következik, hogy úgymond a profi gyerekek, tehát akik már standard élőpontokkal rendelkeznek, azok részére nem szervezünk versenyt. Tehát úgy mondom, inkább kezdőbb, tehát a sakk népszerűsítése érdekében szervezzük ezt a versenyt, és inkább tapasztalatlanabb gyerekek részére éppen azért zárjuk ki a standard élőpontosokat, hogy ezeknek a tapasztalatlanabb gyerekeknek is legyen sikerélményük. Az első, úgymondom, nagyobb verseny, amit tartottunk, bár ez nem túl tömeges volt, az a falunak a nyílt bajnoksága, minden évben meg szoktuk tartani. Az idén 14-en vettek részt. A bajnoki címet Márkus Tibor szerezte meg, a 13 fordulóból 11,5 pontot szerzett, a második Kalmár Robert lett, ő 10 pontot szerzett, és a harmadik, a felsőegyi Juhász Béla 8 ponta. Tehát itt nem csak helybeli játékosok játszanak, hanem a környékbeli falvaknak a játékosai is. Jelentős verseny volt, bár nem mi voltunk a házigazdái, az általános iskolák körzeti versenyt itt tartották Tornyoson, aminek 90 résztvevője volt. Na most a technikai lebonyolítást ugye azt a klub végezte, a házigazda, vagy a szervező, viszont az iskola volt. Egyébként az iskolában rendkívül jó együttműködésünk van. A következő nagy verseny, ami itt Tornyoson volt, az a 35. új kenyérnapi gyerektorna volt, aminek 52 résztvevője volt, 30 alsós gyerek és 22 felsős gyerek. Megjegyzem, az általános iskola körzeti versenyre, aki az első helyet megszerzi a saját korosztályában, az eljut az országos bajnokságra. Hát egy ilyen gyerekünk volt innen Tornyosról, Kocsis Lara. Az új kenyérnapi ünnepségen a felsős lányok kategóriájában Bakos Emma lett, ez 7 forduló svájci rendszerű verseny, 215 perces játékidejű verseny volt. Bakos Emma lett a második 4 ponta, harmadik Fügedi Adél 4 ponta. A fiúk azok kevésbé dicséretesen szerepültek. Ott a legjobb hazai nem díjazott fiú Kopasz Mihály volt, a lányok, a felsős lányok kategóriájában pedig Bakos Anna. Ennek a versenynek a fő támogatója a Tartományi Sport és Ifjúsági Titkárság volt, ezt lényegesnek tartom kihangsúlyozni, annál is inkább, mert az ő jó voltokból ugye a gyerekeket úgymond meg is tudtuk vendégülni, ételitalt is tudtunk a gyerekeknek a sok díj mellett, mert megjegyzem, hogy emlékezetem szerint 25 gyereket jutalmaztunk, a negyedik, ötödik helyezetteket, azokat könyvjutalomban részesítettük, viszont a helyezett gyerekek azok serlegeket kaptak. Utána következett ugye augusztus végén a kilencedik alkalommal szerveztük meg a Tolerancia Kupát. 30, ez nemzetközi torna volt, 9 forduló svájci rendszerű, 215 perces játékidejű, 30 helységből 72 játékos jött össze. Nagyjából az Adi Endre Művelődés Egyesület színháztermébe szerveztük meg. Annak a teremnek nagyjából a befogadó képessége 80, maximum 80-90 játékos. Ugye nézőként sokkal többen beférnek oda, de az, hogy kényelmesen lehessen játszani, az maximum 80, esetleg 90 játékos, tehát úgymond teltház előtt, vagy teltház mellett tartottuk meg a versenyt. Annak a versenynek a főtámogatója a Tartományi Oktatási, Jogalkotási, Közigazgatási, Nemzeti Kisebbségi és Nemzeti Közösségi Titkárság volt. A nekik köszönhetően ugye a tornát nevezési díj nélkül tudtuk megszervezni, illetve hát a nevezési díj az jelképes 500 dinár volt. Érdekes módon azon a versenyen ezúttal az idősebb generáció dominált. Az első helyezett az Helényi Zoltán lett Szabadkáról, a 9 fordulóban 7,5 pontot szerzett. A második Tóth Kázmér Magyar Kanizsáról 7 ponta, hogy a mezőny mennyire kiegyensúlyozott volt. A harmadiktól a 9. helyig mindenkinek 6,5 pontja volt. Itt az úgynevezett buhol számítás, tehát akinek az erősebb, tehát vagy az eredményesebb ellenfelek ellen jogteljesítménye volt, ugye annak alapján alakult ki a további rangsor. Így a harmadik helyezett a fiatal Szkenderovics Nikola lett Szabadkáról, 6,5 ponttal külön díjba részesültek, akik nem lettek díjazva, illetve nem lettek doborúgósak, a 65 év fölöttiek korosztályába a legeredményesebb Simonyi Zoltán fidemester volt Zentáru, szintén 6,5 ponta. A legeredményesebb külföldi játékos az Restás Péter fidemester volt Makóról 5,5 ponttal. A legeredményesebb 1800 élő alatti játékost is jutalmaztuk. Ő Márkovi Dusán volt Szabadkáru 5 ponttal. A legeredményesebb hazai játékos az Dosztán János fidemester volt, szintén 5 ponttal. A legeredményesebb hölgyjátékos Kecskeméti Krisztina 5 ponttal, és a legeredményesebb amatőrjátékos alatt azt értsük, akinek nincs semmilyen élőpontja, az Balla László volt Zentáron. Ugye említettem, hogy ez vegyes verseny volt azzal, hogy hangsúlyosan fölnőtt. Tehát tulajdonképpen fölnőtt verseny volt, de a gyerek résztvevőket is külön díjaztuk. A gyerekek alatt a 15 év alatti korosztályt vettük alapul. Ott Győri Gábor magyar csanádról neki is 6,5 pontja lett. Nagy jövő előtt álló gyerekekről van szó. Második Radnic Sinisa Szabadkáról 5,5 ponttal. Megjegyzem, hogy ez a Sinisa, ha jól tudom, ez az idén országos korosztályos bajnok lett az általános iskolák kategóriájába. A harmadik helyezett pedig Győri Bálint, ugye a Gábornak a testvére, ők tudomásom szerint ikér testvérek, ugye, tehát Győri Bálint lett magyar csanádról 5,5 ponta. Most említettem, ugye, hogy az idénre még hátra van egy nagy verseny, az a karácsonyi gyerekrapid, illetve ez mellett 4 környékbeli slagklubba megbeszéltük. Zviczer György, aki akkor még a Tokajai Slagklubnak az elnöke volt, az ő kezdeményezésére, hogy tartsunk ilyen. Tehát a gyerekek, hogy tapasztalatot, ezekben a klubokban foglalkoznak gyerekekkel. És ezek a gyerekek, hogy versenytapasztalatot szerezzenek, létrehoztunk ilyen, hogy mondjam, ilyen edzőtornákat tartunk. Ugye egyszer az egyik klub a házigazda, máskor a másik a házigazda, Reménységek Kupája néven van létrehozva ez a verseny. Az idei, ugye az iskolai év kezdetével kezdődik ennek a kupa vagy versenysorozatnak is a kivitelezése. A közeljövőben meg fogjuk határozni, hogy ki lesz az első házigazda, illetve mi kezdeményezni fogjuk, hogy október elején megtartsuk ezt a Reménységek Kupája tornát is. Ez ugye egy jóval kisebb torna, az előbb említett tornáktól. Itt 20 és 30 gyerek szokott ebből a 4 klubból. Tehát ez úgy mondjam, hogy zárt torna.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
3: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
4: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.

0: 11 óra 46 perc a pontos idő, kedves hallgatóink, sporthírek következnek. A labdarúgó szuperligában a 9. fordulót játszották a hétvégén, az eredmények a következők: Zselezni Csármácsva 2-0, Csukaricski Novi Pazar 1-1, Partizán Vojdina 2-3, IMTC Nazvéza 0-1, Nisi Rádnicski UFK Belgrad 3-1 és Krogoiváci Rádnicski Mladost 5-0. A Zemun Rádnik mérkőzést ma játszák. A mezőnyt a Cinazvéza vezeti 22 ponttal, második a Vojdina 21, harmadik a Krogoiváci Rádnicski 14 ponttal. A Partizán 7 ponttal csak a 13. helyet foglalja el. Az első ligában nyert a Spartakus és a TSC is, a szabadkai csapat 1-0-ra legyőzte a Krusevácsi Napredákot, a Topolyaiak pedig 4-0 arányban bizonyultak jobbnak a Loznica együttesénél. A tabellát a 21 pontos Csárcsaki Bórac vezeti, második a TSC 18 ponttal, a Spartakus a negyedik helyen áll 15 ponttal. A női szuperligában a TSC 3-0-ra kikapott a Cenazvéza csapatától Bajsán. A többi eredmény: Napredák junior Milutinas 2-2 és Masinac Vojdina 0-1. A Krogoiváci Rádnicski Spartakus mérkőzést ma játsszák. A tabellát a 10 pontos Cenazvéza vezeti, a Spartakus 6 ponttal is 2-vel kevesebb meccsel a negyedik, a TSC 3 ponttal is 1-jel kevesebb mérkőzésre az 5. helyen áll. A Vajdasági Liga északi csoportjának 4. körében a Bajsa 2-0-ra verte a Zombori Zsák együttesét. A többi eredmény: Kulai Hajduk Ókéri Obrics 2-0, Becse Sztapári Hajduk szintén 2-0, Mladenovói Budućnost Bajmoki Rádnicski 1-2, Paripási Rádnicski Adójáni Tisza 1-3, Bácsföldvári Vojdina Szeghegyi Nyegos 3-1 és Újsóvé Proleter Dunagálosi Budućnost 1-2. 4 forduló után a ligát a 9 pontos Kulai Hajduk vezeti, de ennyi pontja van a második Bajsának és a harmadik Becsének is, negyedik a Tisza 6 ponttal. A szabadkai közveti ligában a Zenta és a Csóka tiszamenti rangadója 1-1-es döntetlennel zárult. A többi eredmény a következő: Tornyos Nádaljai Napredák 2-1, Csantavér Györgyén 3-2, Péter Révei Jedinszvó Kelebiszka Suma 1-3, Kucorai Iszkra Torzsai Budućnost 0-0, Szabadkai Bácska Tavankút szintén 0-0, Kiskéri Szutyeszka Adaja FK 2-1 és Nyegosjavói Proleter Szent Tamás 0-2. Első a Kelebiszka Suma 11, második a Szutyeszka, harmadik a Tornyos 10-10 ponttal. A Szabadkai Városi Liga harmadik fordulójában a következő eredmények születtek: Vinogradár Békova 0-1, Prozivka Elektro Vojdina 3-1, Málábosznán Lokomotíva 0-5, Udárnik Preporód 0-2 és Hajduk Szolid 0-6. A Palics szabad volt. A Tiszamenti Liga harmadik körében a Horgos 19-1-es győzelmet aratott a Martonosi Jedinszvó felett. A többi eredmény: Oromi Champion Tisza-Szent Miklósi Szloga 0-3, Szerbkeresztúri Jedinszvó Oroszlámosi Szlávia 1-1, Padé Tisza Gyála 1922 0-2, Szanádi Jadrán Majdáni Tromegya 4-0 és Török Kanizsai Obilics Moholi Bácska 3-1. A Magyar Kanizsai Potisztje szabad volt. A Topolya Kishegyes Verbász Óbecse Szent Tamás községközi ligában a második forduló volt műsoron, az eredmények pedig a következők: Csikéri a Pusztai Mladost Kishegyesi Egység 4-1, Tomislavci Bács Feketehegyi Jadrán 3-0 és Bácskos Hútfalvi Szloboda Zenta Gunarasi Szlávia 2-1. A Pacséri Bácska szabad volt. A férfi kézilabda szuperbéliga második fordulójában az Adai Potisztje Pezex csapata hazai parketten 31-22-re vert a Verbász együttesét. A következő fordulóban a Potisztje Pezex az UB együttesének vendége lesz. A Spartakus atlétái 2 ezüst és 2 bronzérmet nyertek Mitrovicán, a fiatalabb és idősebb pionírok vajdasági bajnokságán. Ezüstérmet nyert Molnár Krisztián az idősebb pionírok mezőnyében 100 méteren, és Bojan Petyerics ugyanebben a kategóriában 800 méteren, míg a dobogó harmadik fokára Ábrahám Elena, fiatalabb pionírok diszkoszvetés, és Hardi Éva, idősebb pionírok súlylökés állhatott. A fiatalabb pionírok mezőnyében induló 4x100 méteres női váltó Dunja Kószovics, Dunja Pavicevics, Szára Gyurić és Osztrogonász Petra a 6. helyen ért célba. A Palicsi Evezős Klub versenyző kiváló eredményeket értek el az újonc és a veterán országos bajnokságon, valamint a serdülők is az IFIK 1000 méteres sprint regattáján, amit a belgrádi Ada Cigánlián rendeztek. Az országos bajnokságon az újoncok mezőnyében Gorotva Edina női egypár evezősben ezüstérmet nyert, fiú két pár evezősben pedig Farkas Márk és Drobina Filip bronzéremmel gazdagodtak. A veteránok mezőnyében Katona Novák Ágnes és Vince Hajnok a két pár evezősben országos bajnoki címet nyertek, míg Szerges Cseglov a veterán egy pár evezősök között bizonyult a legjobbnak. A serdülők és az ifik 1000 méteres sprint versenyén sem maradtak el a palicsi sikerek. A serdülő lányok két pár evező számában Katona Réka és Drobina Renáta a dobogó legfelső fokára állhattak, Katona Réka női egypárban ezüstérmet, Serafima Smirnova pedig bronzérmet nyert, míg Drobina Renáta az ötödik helyen végzett. A fiúk mezőnyében Vince Máté bronzérmet nyert. Az ifik mezőnyében Laura Malatinski női egypárban a második helyen ért célba. Magyarországon Szilvásváradon veterán kategóriában 3D világbajnokságot rendeztek, amelyen a szabadkai veterán paraijászló versenyzők közül Bábi Rudolf szerelék nélküli íj kategóriában ezüstérmet szerzett. Pataki Zoltán csigás íj kategóriában a 38 versenyző közül a 23. helyet szerezte meg, míg Milan Dragoszávac csigás íj hunter kategóriában a 47 íjász között a 26. helyen zárt a világbajnokságot. 4 érmet nyertek a veterán paraijászló versenyzői a Szerbiai Kupa belgrádi döntőtornáján, amelyet céliászatban rendeztek. A legeredményesebbnek Vargyú Deán bizonyult, aki a felnőttek mezőnyében összetett íj kategóriában az első helyen végzett. A veteránok között Konkoly Róbert olimpiai íjjal ezüstérmet nyert, Gazdag László szintén a veteránok mezőnyében csupasz íj kategóriában végzett a második helyen, míg Slobodan Sladojevic a felnőttek között csupasz íj kategóriában bronzérmet nyert. A szerb férfi röplabda válogatott az Észtország feletti 3-1-es győzelem után tegnap 3-0-ra kikapott Finnországtól az Európa-bajnokságon. A szerb együttes ma 16 órától Hollandiával mérkőzik. Világos Adrianna 61 méter 37 cm-es dobásával az 5. helyen végzett gerelyhajításban a budapesti atlétikai világdöntőn. Angelina Topić magasugrásban 191 cm-vel bronzérmes lett, Halász Bence pedig kalapácsvetésben 80 méter 30 centivel ezüstérmet szerzett. Ennyi volt mára, és erre a hétre a küzdőtér kedves hallgatóink. Az elmúlt egy órában Váradi Valentin, adásvezető, technikus és jómagam Tóth Tibor voltunk önökkel. Mindketten köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, és várjuk önöket a jövő hétfőn is egy újabb sportműsorral. Viszont hallásra!
1: Küzdőtér. Berejték nélkül nincs siker.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.

0: Dél van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. A Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.

0: egyszeri támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. December 1-től az idősek 7,5%-os nyugdíjemelésre számíthatnak. Reggel megkezdte a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a VMS. Az egyetemisták listáját támogatja a VMDK. Táska szentelő misét tartott a Kelebián. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. A nyugdíjasok szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kapnak az állami részvény alapból. Erre külön nem kell jelentkezni. Az intézkedések mintegy 1 millió 663 ezer nyugdíjast érintenek. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Azt szeretnék, ha az átlag nyugdíj hosszabb távon elérné a 650 eurót. Ugyancsak december 1-től 8%-kal emelkedik a közszférában dolgozók bére, míg a szociális védelem területén dolgozók 12%-os emelésre számíthatnak.
1: Választások 2026.
0: Megkezdte a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 28 önkormányzat 62 településén 64 helyszínen várja a lakosokat az aláírás gyűjtésre. Szabadkán például az Orka és a Vasutas település helyi közösségének épületében, valamint a VMS székházában 19 óráig van lehetőség támogatni a pártot. A támogatáshoz csak érvényes szerbiai személyigazolvány szükséges. Bíró Tamara a mikrofonnál.
2: Már a reggeli órákban kígyózó sorok alakultak ki a Vajdasági Magyar Szövetség székházának épületében Szabadkán, többen már évek óta támogatják a pártot. Udvardi Róbert.
3: Azért tartanám fontosnak, hogy a helyzet javuljon, növekedjen a struktúra, és azért, hogy az állások véget is, hogy egyre több szabad állás legyen.
2: Erdmann Borbála.
4: Az elejétől kezdve mindig támogattam. Továbbra is így lesz.
2: Hogy van megelégedve a párt eddigi munkájával?
4: Tehát következetesek. Úgyhogy én maradok az álláspontom mellett.
2: Udvardi Eszter.
5: Fontosnak tartom, hisz magyarok vagyunk, és ki kell tartanunk, és össze kell fognunk, és nem szabad elfelejtenünk a gyökereinket.
2: Dr. Pásztor Bálint arra kér mindenkit, hogy támogassák a voksoláson való indulásukat. Hangsúlyozta, bárhol alá lehet írni, nem kötelező ezt saját lakhelyükön megtenni az embereknek. A VMS elnöke kiemelte, most már teljes bizonyossággal kijelenthető az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségé lesz az egyetlen magyar lista a köztársasági parlamenti választásokon.
6: Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mondatják velünk, hogy magyar ügyet csak magyar párt tud rendszerben folyamatosan képviselni. Vannak más pártok is, szerbiai pártok, belgrádi központú pártok, szerb pártok, amelyek egy-egy magyar üggyel rokon szenvezhetnek, de csak magyar párt az, amely minden településen ott van, ismeri az embereknek a gondját, és meg is próbálja azokat orvosolni, és az emberek is tudják, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséghez fordulhatnak minden problémájukkal. Mi a kampányban nem fogunk más listákról és az ellenfelekről beszélni, mi a saját értékeinkről fogunk beszélni, be fogunk számolni az elmúlt időszak teljesítményéről, számot fogunk adni a munkánkról az embereknek, és be fogjuk mutatni a választási programunkat.
2: Amennyiben ma összegyűlik a szükséges támogatói aláírás, akkor a VMS kedden átadja a listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak Belgrádban. A kisebbségi listák legalább 5000 támogatói aláírással tudnak részt venni a köztársasági parlamenti választásokon.
0: Az egyetemisták listáját támogatja az előrehozott köztársasági parlamenti választáson a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a párt. A VMDK szerint jelenleg ez a politikai erő képviseli leginkább azokat a változásokat, amelyek a vajdasági magyar közösség számára is fontosak lehetnek. A párt közleményében a jogállamiság megerősítését, a független intézmények működését, a felelős kormányzást és Szerbia Európai Uniós integrációjának előmozdítását emelte ki. A VMDK úgy véli, nem szolgálja a magyar

0: közösség érdekeit egy olyan hatalom támogatása, amely megfogalmazásuk szerint gazdaságilag visszavetette az országot, leépítette a demokratikus intézményeket és eltávolította Szerbiát az Európai Uniós csatlakozástól. A párt értékelése szerint az egyetemisták által támogatott lista rendelkezik a legnagyobb eséllyel arra, hogy komoly kihívója legyen a jelenlegi hatalomnak. A VMDK szerint a választások után fontos kérdés lesz az is, hogy a vajdasági magyar pártok milyen politikai együttműködést választanak, és hogyan képviselik a közösség érdekeit. Hozzátették, az egyetemista lista támogatása lehetőséget teremthet a vajdasági magyar politikai érdekképviselet átalakítására és egy önálló politikai alternatíva megerősödésére.
1: Választások 2026.
0: Táskaszentelő misét tartottak Kelebián vasárnap. Mint elhangzott, igaz, hogy az iskolatáska csupán egy tárgy, mégis fontos jelkép, ugyanis benne rejlik a diákok reménysége. A Szentmise üzenete szerint a nehézségek idején különösen fontos az egymásra figyelés és a hit. Halász Zoltán riportja.
2: Énekszóval kezdődött az ünnepi Szentmise Kelebián. A szertartás részeként a gyermekek iskolatáskáit is megszentelték, amelyre számos diák érkezett. Bunford Anna örömmel vett részt a szentelésen, és már várja az új tanév kezdetét.
3: Várod az iskola kezdést? Miért?
4: Igen, mert sokat tudunk tanulni, és ott vannak a barátaim, és jó tanítónénink van.
2: Paskó Csaba plébános Kapás Attillával, a Váci Egyházmegye plébánosával közösen megszentelte az iskolatáskákat. Elmondta, hogy az iskolatáska csak egy tárgy, viszont ebben van a diákok reménysége, aggodalma és félelme is. Megszentelésük pedig nem egyfajta babona.
5: A tárgyak megszentelése nem valami babona, amely majd megkönnyíti a fiataloknak úgymond az életét, hanem inkább egy motiváció, inkább egy lelki támasz és bátorítás a tudás megszerzésére. Egy hívő keresztény ember úgy áll ehhez a világhoz, hogy minden, amink van, azt ajándékba kaptuk, felelősséggel tartozunk a világért, és ezt már az iskolában meg kell tanulnunk, az iskolában el kell sajátítanunk, és ezt a fajta felelősségérzetet a hitünkben, a vallásgyakorlásunkban is érthetővé kell tenni.
2: Az ünnepi misén köszönetet adtak az idei termésért, még ha az nem is volt olyan, mint ahogy azt a gazdák várták. Erdélyi Jolán szerint a közös imádkozásnak fontos szerepe van az összetartozásban.
6: Imádkozunk az eső is, voltam Doroszmona búcsón, hát ott is rengeteg az izanyában. Én az izanyában, nálam van minden hónap első hétfőn a Mária Rádióban imádkozunk, öten vagyunk a rózsafűzért. Úgyhogy, és hát mindig valaki valamiért mindig imádkozunk, ha vagy betegé, vagy amit szeretnénk, hogy lenne. Hát most még ez a szárazság, hát ez még már nagyon-nagyon kitett, pláne ahol sok a jószág.
2: De képesek vagyunk a veszteség mellett is hálát adni. Kapás Attila plébános szerint ilyenkor még nagyobb jelentősége van a hálaadásnak.
7: Amikor nehézség van, akkor az embert az gondolkodásra készteti, kreativitásra, és azt mondja, hogy valamit itt tennem kell. És hát a másik pedig a szolidaritás gondolata, hogy ilyenkor látja az ember, hogy igen, most én is rászorulok, de amikor nekem jól megy, mennyi rászoruló van, akinek akkor sem megy jól.
2: A plébános hozzátette, a nehéz időkben a hála arra is tanít, hogy figyeljünk egymásra, segítsük a rászorulókat, és közösen nézzünk szembe a kihívásokkal.
0: Újabb Lidl üzlet nyílik Szabadkán. Szeptember 24-én csütörtökön nyitja meg kapuit a város harmadik üzlete. A megnyitót már óriás plakátokon is hirdetik, az üzletben pedig hamarosan megkezdődik az áruk feltöltése. Az új áruház a Zombori úton, az Úcska piac közelében a korábbi Slavica gyár területén kapott helyet. A beruházás tavaly kezdődött, a telken álló régi épületeket teljesen lebontották. Az üzlet mellett egy nagy parkolót és jelentős zöld felületet is kialakítottak. A Lidl Szerbia egyelőre nem közölte hivatalosan a megnyitó pontos időpontját, de várhatóan a reggeli órákban fogadja majd az első vásárlókat. Az új üzlet megnyitvatartása a többi szabadkai Lidlhez hasonlóan alakul. Hétköznapokon reggel 7:30-tól este 9-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 9-ig várják a vásárlókat. A pontos idő 12 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Templom búcsú volt Martonoson. Oromhegyes falunapot ünnepelt. 20 éves a Gunarasi Kék ne felejts kézimunkacsoport. Jönnek a részletek. Ünnepi szentmisével, közösségi összefogással és a hitükhöz való ragaszkodással ünnepelték Martonoson a Mária neve templom búcsúját. Az idei ünnep különleges jelentőséggel bír, a templom fennállásának 250. évfordulóját is megünnepelték. A jeles alkalomból Fazekas Ferenc szabadkai megyés püspök mutatott be ünnepi szentmisét. Korom Sarolta riportja.
8: A templom búcsú minden évben fontos esemény a martonosi hívők életében. Idén a kettős ünnep különleges jelentőséggel bír a közösség számára. 250 éve áll a martonosi templom a hívek szolgálatában, a hit és az összetartozás egyik fontos helyszíneként. Szabados Gizella.
9: Úgy neveltek a szüleim, hogy van egy valaki, aki megteremtett, és a világ mindenség ura, a szeret, az örök jóság, az örök szeretet. Engem valamiért most ide rendelt a Jóisten, eddig jó sokáig, szinte 30 évig Horgoson éltem, körülbelül 8 éve élek Martonoson, templomdíszítő lettem, és nagyon-nagyon köszönöm a Jóistennek, hogy megáldott, hogy itt lehetek.
8: Az ünnepi szentmisét Fazekas Ferenc, a szabadkai egyházmegye megyés püspöke szolgáltatta a hívőknek.
10: Az a legfontosabb, hogy mi, mivel a templom védőszentje Mária, hogy Máriában megtaláljuk a példaképünket, aki mindig Isten felé nyitott volt, és aki oltalmazónk is, a földi zarándokutunk végén, ahogyan a II. Vatikáni zsinat is sugallja nekünk.
8: Az ünnepi szentmise végén a templomkert megújult Szent Háromság szobrát is megáldották. Az 1890-es évek végén készült szobor felújítása a hívek összefogásának és nagylelkű adományainak köszönhetően valósulhatott meg. Savelin Zoltán, a martonosi Mária neve templom plébánosa.
11: Tulajdonképpen mindig voltak olyan előzetes munkálatok, komoly befektetéseink, de azért előbb-utóbb erre is sor került, és nagy örömmel vettük ugye, ezt is ugye, felkarolva, hogy ez is ide tartozik. Ez is egy része hitünknek, szívünknek, hogy tulajdonképpen itt is föntről tekintenek, mint az égből is, ugyanúgy egy szobor által is tekintenek ezek a, ugye a Szent Háromság hárman, és ugyanígy itt van a drága szűzőcs a tövükben.
8: A 250 éves templom jubileuma és a búcsú ünnepe egyszerre szólt a múltról, a jelenről és a közösség jövőjéről. A martonosi hívek számára továbbra is a hit, a hagyomány és az összetartozás egyik legfontosabb helyszíne marad a Mária neve templom.
1: Választások 2026.
0: Főzőversennyel, gyermekprogramokkal, kulturális műsorral és közösségi pillanatokkal telt az idei falunap Oromhegyesen. A faluház és környéke ezúttal is megtelt élettel, ahol kicsik és nagyok együtt ünnepelték a település hagyományait, közösségét és összetartozását. Korom Sarolta riportja.
8: A falunap délutáni programjának egyik kiemelt eseménye a művelődési műsor volt. A színpadon a helyi közösség legfiatalabb tagjaitól a tapasztaltabb fellépőkig mindenki megmutathatta tehetségét. Az óvodások, az iskolások és a művelődési egyesület tagjai változatos produkciókkal készültek. Nagy Németi András.
12: Én egy verssel készültem, és nagyon jól érzem magam. Délelőtt voltam itt, és nagyon sok szép dolog volt.
8: Magyar Karizsa község 13 településén folyamatosan igyekeznek fejlesztéseket, beruházásokat eszközölni. Oromhegyesen az elmúlt időszakban több fejlesztés is megvalósult, a helyi általános iskola pedig tartományi forrásból jelentős, mintegy 500 ezer dinár értékű támogatásban részesült. Fejsztámer Róbert, Magyar Kanizsai polgármester.
13: Úgy gondolom, hogy az oktatási intézmények azok, amiket igyekeznünk kell minél hamarabb, minél gyorsabban rendbe raknunk. Ugyebár itt Oromhegyesnél volt informatikai fejlesztés, kamerarendszer, volt szó arról, hogy végre valahára elindul a szigetelés az energiahatékonysága, és utána festése az iskolának, de természetesen ugyanígy megtörténtek beruházások a helyi közösség épületén is, hiszen azt is rendbe kellett rakni, és ott is volt ablakcsere, festés, tehát egyáltalán állagmegőrzés.
8: Az ünnepi műsor vendége volt dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke is. Elmondta, hogy a falunapok nem csak a találkozásra és a kikapcsolódásra teremtenek lehetőséget, hanem arra is, hogy egy-egy közösség megmutassa erejét és összetartását. Dr. Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség elnöke.
14: Az összefogás üzenete a legfontosabb, a magyar összefogás, hiszen a mi ügyeinkkel csak mi magyarok tudunk foglalkozni, és ez nem csak a választási kampányokban van így, ez így van az év mindegyik napján. Az Orromhegyesi magyaroknak az ügye nem lehet fontosabb senkinek, mint nekünk magyaroknak. Örülök annak, hogy mások is időnként ellátogatnak a faluba, és beszélgetnek az emberekkel, de hát az Orromhegyesiek ügye biztos, hogy nekünk a legfontosabb.
8: Az ünnepség keretében köszöntötték Orromhegyes legfiatalabb és legidősebb lakóit, valamint azt a házaspárt is, amely a leghosszabb ideje él házasságban.
1: Választások 2026.
0: 20 éves fennállását ünnepelte a gunarasi Kék ne felejts kézimunkacsoport, amely a helyi József Attila Művelődési Egyesület keretein belül működik. A szervezet 2006. augusztus 10-én alakult. A jubileumi találkozóra a tartomány területéről 24 csoport érkezett. Paracki László és Balogh Sára riportja.
15: A kézimunkacsoport 7 személlyel alakult meg, és minden évben 1-2 résztvevővel bővült. Jelenleg 35 tagja van, ami munkájuk megbecsülését jelenti. A másik jelentős dolog, hogy a csoportban a 12 évestől a 84 évesig minden korosztály megtalálható, így az idősek mellett a fiatalok is részt vesznek a tevékenységükben. Gurbics Erzsébet, a gunarasi Ne felejts kézimunkacsoport vezetője.
16: Maga az ünnepség, tehát az egész a 20 évről szól, és 24 csoport van itt, viszont még a vendégeinket kiegészítik azok a tagok, akik elmentek tőlünk. Tehát ami azt jelenti, hogy férhez mentek a lányok, az idősebb nénik megidősödtek, el kellett menni a lányukhoz, hogy gondviseljék őket, tehát itt 7 emberrel kevesebb van. De viszont jött 12 helyette, aminek nagyon-nagyon örülök.
15: A Kék ne felejts csoport megalakulása az első pecesori tea délutánhoz köthető, ahol 4 kézimunkacsoport találkozott egymással. Schulz Erzsébet, az Óbecsei Búzavirág kézimunkacsoportból.
17: Ott mi megismerkedtünk a pecsesoriakkal, ugye elsősorban, mert mi is akkor voltunk először, megismerkedtünk ővelük, a gunarassal, megismerkedtünk Törökfaluval, aki szintén először voltak ott, tehát ott 4 csoport volt. Aztán hát nagyon szépen alakultak valóban ezek az ismerettségek, mert már abban az évben ők is tartottak teadélutánt, akkor mi jöttünk őhozzájuk, utána mi tartottunk szintén teadélutánt, akkor ők jöttek mi hozzánk, és hát így fejlődött az ismerettségünk, bővült többi csoportokkal is.
15: A gunarasi helyi közösség és a jubiláló kézimunka egyesület között rendkívül jó az együttműködés, mondta Kovács Viktor, a helyi közösség tanácsadója.
18: Itt a helyi közösségben már hosszú évek óta arra törekszünk, hogy minden civil szervezettel jó legyen az együttműködésünk, így ezáltal a Kék ne felejts kézimunkacsoporttal is és a Művelődési Egyesülettel is nagyon jól együtt tudunk működni. Számtalan rendezvényen közösen veszünk részt, például a falunapon, vagy akár említhetem a karácsonyi vásárt is, ahol rendkívül sokat segítenek nekünk, hátteret díszítenek, kiállításokat készítenek, és azt gondolom, hogy egy nagyon jó csapat a kézimunkacsoport, ahol tényleg a legfiatalabbaktól legidősebbekig minden korosztály képviselteti magát.
15: A jó hangulatú ünnepségen a kézimunkacsoportok képviselői mellett jelen volt a Vajdasági Kézimunkakedvelők Szövetségének vezetősége, Kovács Csilla, a helyi közösség elnöke, Brezovszki Szuzanna, a József Attila Művelődési Egyesület elnöke, valamint a Gunarasi Önkéntes Tűzoltó Egyesület képviselői is.
0: 6. alkalommal rendezték meg a Ha már halbánya, főzzünk halat elnevezésű gasztronómiai eseményt Fekete-tón. A Fekete-tó melletti Halastónál idén 45 csapat gyűlt össze, hogy megmérettesse magát. A rendezvény évről évre egyre népszerűbb, és nem csak a helyieket, hanem a környező településekről érkezőket is vonza. Ábrahám Ildikó, a Csipet csapat művelődési egyesület elnöke.
19: 6. alkalommal szervezzük meg a Ha már halbánya, főzünk halat rendezvényünket itt a Fekete-tó mellett lévő Halaston. a fő zsűrizési halleves lesz, és ez mellett sülteket külön díjként zsűrizünk. 45 csapat jelentkezett az idén, egyre nagyobb a látogatottsága az eseményünknek, és ezt az eseményt a Betlehem Gábor ZRT jóvoltából és a tartományi titkárság segédletével tudtuk megvalósítani.
0: A pontos idő 12 óra 21 perc, híradót hallottak.
20: Időjárás.
0: 17 fok van jelenleg Szabadkán, délután is marad a felhős, esős idő. Holnap már némi napsütésre is számíthatunk a változó felhőzet mellett, akkor már lehet akár 25 fok is.
21: Friss hírek minden órában.
22: Szabadkai Magyar Rádió.
23: 107,1 MHz.
22: Reklám következik.
24: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
25: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
24: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
25: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
24: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
26: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
27: Várom a postást.
26: Jön a nyugdíj?
27: Azt várhatom.
26: A számlákat hozzák.
27: Na azt nem várnám.
26: Hát akkor?
27: Ma hozzák a 7 napot.
28: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
29: Reklámot hallottak.

0: aktuális árfolyam információk a Szabadkai Magyar Rádióban. Mennyi az annyi?
1: A Szerb Nemzeti Bank hivatalos deviza árfolyamai a 107,1 MHz.
2: És már is kiderül, hogy mennyi az annyi, mégpedig a mai napon, 2026. szeptember 14-én a devizák középárfolyamai következnek itt a 107,1-en. 1 euró 117 dinár 36 parába kerül, 100 magyar forint 32 dinár 17 para, 1 svájci frankára 123 dinár 96 para, 1 angol font ma 136 dinár 97 parába kerül, és 1 amerikai dollár pedig 101 dinár 46 parába.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.

0: Mozaik.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Pszt. Érdemes fülelni.
2: Igen, érdemes fülelni. Itt a 107,1-en 12 óra múlott 40 perccel. Már is elmondom, hogy mi mindennel készül önöknek a Pannon Televízió ma délután. 16 órakor a megszokott időben fit percek, azaz aktív hétköznapok a Pannon TV-vel. Majd tanuljunk szerbül, a szerb nyelv alapjai kezdőknek és haladóknak majd vidékünk. Utána 17.30 híradó majd. Ne feledjék, hogy Kalamáris is lesz majd vidékünk, és 20 órakor híradó, illetve 20.40-kor, illetve azt követően először a Dulindó fellépései 2025-ből, a Vajdasági Televízió felvétele, majd a Gyöngyös Bokréta fellépései 2025-ből, a Pannon Televízió felvétele. Na már most bővebb info a pannonrtv.com-on, ahol a legfrissebb híreket is elolvashatják.

0: ajánló következik.
1: Tartalmas beszélgetések, érdekes témák és emberek.
0: Beszéljünk róla.
1: Hétfőtől csütörtökig a 14 órai hírek után a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.

0: bárhol a világon.
1: Velünk
0: itthon van.
1: Itthon van.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
2: És az előbb Chrisre a Giuliáját hallhattuk itt a 107,1-en, utána pedig Queen, The Miracle következik itt a 107,1-en, és majd beleírunk a következő órába, de addig is én tartozom önöknek egy névvel, hogy kivisze el tőlünk a páros belépőt a Kosztolányi Dezső Színházba, mégpedig Bableves Rokon Ilonka című vendégjátékra. Szeptember 18-án lesz az előadás 19 órától. A kérdésem az volt, hogy ki játszik a darab, hát lezártuk ugye a játékot, aki játszik, ő nem más, mint Kucsov Boris színész, és aki elviszi tőlünk a páros belépőt, ő nem más, mint Nagy Ágyas Erika. Gratulálunk Erikának, kolléganőim azonnal fölhívják és elmondják a részleteket, hogy a jegyeket hol, mikor tudja majd átvenni. Gratulálunk Nagy Ágyas Erikának, megyünk tovább, jöjjön Queen, itt a 107,1-en.

0: 13 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Hírek.
2: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kap az állami részvény alapból. Erre nem kell külön jelentkezni. Szeptember 15-én vehetik át a topolyai termelők az ingyenes csalétkeket, ősszel pedig újabb növényt is kap az állami részvény alapból. Erre nem kell külön jelentkezni. Szeptember 15-én vehetik át a topolyai termelők az ingyenes csalétkeket, ősszel pedig újabb növényvédőszer használati tanfolyamokat szerveznek számukra. A termelők

0: jelentkezniük. A képzés díja 3550 dinár. A szervezők ezért arra kérik azokat a tervelőket, akik még nem rendelkeznek a szükséges tanúsítvánnyal, hogy mielőbb jelezzék részvételi szándékukat. Emellett a tartományi mezőgazdasági titkárság a mezőgazdasági szakszolgálatokkal együttműködve idén is megszervezi a rágcsálók elleni ingyenes csalétkek kiosztását. A támogatásra azok a mezőgazdasági termelők jogosultak, akiknek gazdasága be van jegyezve az e-agrár rendszerben. A termelőknek az átvételre magukkal kell vinni a személyi igazolványukat, valamint a mezőgazdasági gazdaságok nyilvántartásából származó kivonatot. Szeptember 15-ig várják az első éves egyetemisták jelentkezését a szabadkai diákotthonokba. A felsőbb éves hallgatók szeptember 16-a és november 2-a között adhatják le a szükséges dokumentumokat személyesen 10 és 13 óra között. A szabadkai egyetemista központ két kollégiumában összesen 759 férőhely áll rendelkezésre. Az elsősök számára a beköltözés október 1-én kezdődik. A végleges ranglista pedig az előzetes lista közzététele után 8 napon belül várható. A kollégiumi szállás havonta 2790 dinárba kerül, az étkezés pedig 7980 dinár, így a teljes havi költség mintegy 10770 dinár. A hallgatók két diák étteremben is étkezhetnek. A költségvetésből finanszírozott hallgatók számára az étkezés jelentősen kedvezményes. A reggeli 56, az ebéd 120, a vacsora pedig 90 dinárba kerül. Újra várja az olvasókat a Bajmoki Dózsa György Magyar Művelődési Egyesület könyvtára. A helyiséget az elmúlt hónapokban önkéntes munkával újították fel, rendezték a könyvállományt, új polcokat helyeztek el, valamint egy gyermekeknek kialakított sarkot is létrehoztak. A könyvtár egyelőre péntekenként 17 és 19 óra között tart nyitva. A gyűjteményben gyermek és ifjúsági könyvek, házi olvasmányok, szakirodalom, történelmi és helytörténeti művek, valamint vallási és idegen nyelvű kiadványok is megtalálhatók. A megnyitással egy időben a beiratkozás is elkezdődött. A 18 év alattiak és a 65 év felettiek számára a könyvtár használata ingyenes. Másoknak az éves tagsági díj 400 dinár.
1: Sport.
0: Novák Djokovic a US Open első fordulójában elszenvedett veresége után 7 helyet rontott a világranglistán, így már nincs a legjobb 10 között. A szerb klasszis 2980 ponttal a 12. helyen áll. A ranglista élén továbbra is az olasz Jannik Sinner van. Mögötte a US Open-t megnyerő német Alexander Zverev következik. A harmadik helyet a spanyol Carlos Alcaraz őrzi, míg a döntőig jutó amerikai Ben Shelton 5 helyet javítva karrierje eddigi legjobbjaként a 4. pozícióba került.
1: Időjárás.
0: 18 fok van jelenleg Szabadkán, ma borult marad az ég, de holnap már a változó felhőzet mellett némi napsütésben is lehet részünk, 25 fok is lehet a hidmet.gov.rs előrejelzése szerint.

0: Ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori amforaklubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a Tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió Diszkó.
4: Oké.
2: Ajánlót hallottak.

0: Express. Ez a Mozaik.
1: A hétköznapok hírei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: És elérkeztünk a mai Mozaik utolsó órájába, hiszen 13 óra múlott 15 perccel. Már is tornára kapcsolunk, hiszen Kukorica Fesztiválra készülnek, mégpedig szeptember 18-án és 19-én, immáron a 18-ra. A vonal túlsó végén Dobai János főszervező. Haló, haló, szép jó napot kívánok, köszöntöm a műsorban.
3: Jó napot kívánok én is minden hallgatónak.
2: Színes programokkal készülnek, tényleg rengeteg programmal az elkövetkezendő két napban. Itt kukoricatörő verseny, főzőverseny, horgászverseny, habparti, kirakodóvásár, és tudnánk még sorolni, hogy mi mindennel készülnek. Kétnapos lesz idén, ugye 18-án és 19-én szervezik meg. Hát nézzük sorjában, hogy mi mindennel készülnek.
3: Hát először is szeretném elmondani azt, mielőtt a programokat egy pár szóval ismertetném, hogy az idén ez a Kukorica Fesztivál torda jubileuma, nagy jubileuma, tehát a torda újratelepítésének 250. évfordulója alkalmából szervezzük meg, és tehát függetlenül attól, hogy sajnos nem lehet dicsekedni azzal, hogy az idei őszi termés betakarítás milyen eredményes volt, hisz ugyanúgy, mint másfelé is, tehát nagy volt az asszály, terméshozamok tehát alacsonyak, de azért úgy gondoltuk, hogy ettől tehát függetlenül, tehát a hagyományokat nekünk meg kell tartanunk, és ugyanúgy, mint 17 éve, tehát 18. alkalommal is a különböző hagyományos programokkal megszervezzük és megtartjuk a Kukorica Fesztivált.
2: Hát akkor nézzük, 18-án mi mindennel készülnek, de ugye a több programra szombaton kerül majd sor, de hát kezdjük péntekkel.
3: Tehát pénteken zenés, táncos mesejátékkal kezdjük a programot, a Kultúrotthonban 18 órai kezdettel. Ez a falu kompánia előadásában, tehát egy zenés, táncos mesejáték, elsősorban is a gyermekek, a iskolás tanulók részére, a tudomásom szerint egy nagyon érdekes előadás, amelybe bekapcsolódnak a gyerekek is majd.
2: Igen?
3: És ezt követően pedig 19 órai kezdettel, mivel a falunap alkalmából nem készült el az emléktábla, így tehát ez alkalmat használtuk ki, mivel egy nagy rendezvényről van szó, a Kukoricafesztiválban egy nagy rendezvényünk, hogy a művelési otthon előcsarnokában egy emléktáblát leplezünk le az őseink tiszteletére, akik 250 évvel ezelőtt a falut újra telepítették, és ezt követően pedig a fiatalok számára a Deci vendéglőben diszkóestet szervezünk.
2: Elég mozgalmas már ugye a péntek is. Nézzük a szombatot.
3: A szombati, tehát az a főnap, szombaton horgászversennyel kezdünk. Ez már szintén hagyománya a Kukoricza Fesztiválnak, hogy horgászversenyt szervezünk. Ezúttal is mintegy 15-en neveztek be. Ez az előző évekhez viszonyítva, tehát nagyon jó. Nagyon jó szám, többet nagyon nem is tudnánk tehát elhelyezni, és nem is tudnánk befogadni. És ezt követően, tehát 9 óra 30-kor kezdődik az ünnepi megnyitó alkalmi műsorral, amelyben fellépnek a helyi Petidi Sándor Művész Egyesület tagjai, valamint a környező kultúregyesületeknek a tagja is lesz, tehát néptánc, népzene, népdal, tehát elég színes műsor, persze ekkor hangzónak elmar az ünnepi köszöntők is a megnyitókor, és a megnyitó után indul a felvonulás a határba, ahon a parcellához, ahol majd történik a tízi kukoricatörő verseny. A felvonuláson itt lesznek a helyi és a környező tűzoltó egyesületek is, a motoros klub, tehát minden részvevő, tehát egy látványos felvonulást szervezünk a parcellához, és a parcellánál pedig kezdődik majd mintegy 10-11 néhány csapat részvételével a kézi kukoricatörő verseny. Valójában annak idején, amikor elkezdtük ezt a fesztivált szervezni, akkor ez a kukozatörő verseny volt, tehát az alap ötlet, amelyre utána tehát építettük a különböző tartalmakat, és mi ezzel tehát szeretnénk megőrizni azt a hagyományt, amelyet valójában valamikor őseink, tehát nagyszüleink, dédszüleink korában, ahogy történt a kézi kukoricatörés, annak idején ez nagyon nehéz művelet volt, tehát az ősztermék betakarítása, és nagyon szeretnénk, hogyha ezt a fiatalok is tehát továbbra is ápolnák. Hát jelen pillanatban sajnos el kell mondani azt, hogy a jelenkező csapatok között tehát túl sok fiatal nincsen, de reméljük azért, hogy ott lesznek, nézik és kedvet kaptak majd, hogy a következő években ők is bekapcsolnak ebbe a versenybe. Ék szaghűri fogja elbírálni tehát a versenycsapatokat, itt elsősorban is tehát a hagyományos reggeli, a kukoricatörés, a szárvágás, húbarakás a fontos, tehát nem a gyorsaság, hanem a minőség.
2: A precizitás, mondjuk, igen.
3: És a régi szerszámok használata az nagyon-nagyon fontos. Addig, amíg zajlik a kukoricatörő verseny,
2: igen,
3: a sportközpontban, tehát ahol a többi program tehát zajlik, ott a gyerekekkel való foglalkozásra lesz a fő hangsúly, óvodás gyerekek, iskolás gyerekeken, akikkel az ifjúsági klub tagjai fognak foglalkozni. Foglalkozások, ügyességi játékok, tehát valóban érdekes dolgok fognak zajlani, tehát ott napközben is. És amikor megtörténik a verseny is az véget ért, visszanyúlunk a sportközpontba, és ott egy óra tájba, tehát 13 tájba kezdődik a főzőverseny, hagyományos ízek főzőversenye, tehát nem úgy, mint falunapkor, amikor kötöttük ahhoz, hogy tehát hagyományosan csirkepaprikás kell főzni, tehát mindenki főzhet is, és sütet is, tehát bármit, amit gondol, és ami hagyományos ízekhez kötődik, és mindjárt ottan a főzőverseny kezdetén kiirdessük majd a kukoricatörő versenynek a győzteseit is, és közben pedig zajlik a szórakoztató műsor, amelyen Palatinus Ervin is társai Muzsjáról lépnek fel, a Tűzoltó Egyesület a gyerekek, fiatalok részére habpartit rendez, ami nagyon, nagyon népszerű, de el kell mondani még azt is, hogy a tűzoltóknál nem csak a helyiek, hanem a környező települések Tűzoltó Egyesület is részt vesznek, és a határban megpróbálják, tehát így habbal kirajzolni a zászlót is, tehát a szerb és a magyar zászlót is, reméljük, hogy sikeresen meg fog ez történni. Tehát az első alkalommal történik meg, ez is remélem, hogy nagyon látványos lesz. És a délutáni műsorban még fellép Erős Lilla és zenekara is, akik török becséről érkeznek, nem első lépnek fel második alkalommal. Ugyanakkor a 17 óra 30-kor pedig nem hanyadik alkalommal, már szinte minden rendezvényünkön itt van, Jobbánom is Kult Emília udvarnokról. Különben el kell mondani Erős Lillár és Kult Emíliásról, ők már több alkalommal a Megasztáron is próbálkoztak, és eljutottak valami elődöntőig, reméljük, hogy legközelebb még több sikerük lesz majd. És 18 óra egy kedvettel tervezzük a verseny, valamint mivel mi mindig csak szervezünk pálinka versenyt is, ennek a két versenynek az eredmény hirdetését, amelyeket tehát szakzsűri fogja közben, amíg tartanak különböző zenekarok fellépése, azt fogja elbírálni, és második alkalommal szervezzük meg a sörívó versenyt is, reméljük ez is egy érdekes színpontja lesz a fesztiválnak, és ahogy már harmadik éve történik, tehát ezúttal is, tehát sztárvendégeink, a budapesti operett énekesek, ezúttal Balogh Tímea és Geri Tamás fog vendégszerepelni Budapestről, amelyek egy vegyes műsorral, tehát Ságértől az Operettig című műsorral fognak vendégszerepelni. Hétszülnek nagyon népszerű program volt, és reméljük az idén is, tehát nagy sikert fognak szerepelni, és az egész műsor diszkóes fogja ifjúságot befejezni, de el kell mondanunk még azt, hogy a fesztivál ideje alatt, tehát két műves kilakodó vásárt szervezünk, Laci Konyha lesz, Légvár várja a gyerekeket, ugyanakkor első alkalommal szervezzük meg a helyi termékek bemutatóját, amely nem csak a helyiekre vonatkozik, hanem a környező települések is jelentkeztek, hogy a saját termékeiket szeretnénk bemutatni eladási jelleggel. Úgy gondolom azt, hogy ez is egy új színfoltja ennek a mi fesztiválunknak, és nekünk célunk az, hogy tehát ugye a helyi amatőröket, a helyi termékeket tehát népszerűsítjük, ezúttal is tehát ez így lesz, és bízom abban, tehát, hogy ennek hagyománya lesz az elkövetkező időszakban is, és hogy valóban tehát mindenki meg fogja találni magának a saját programját, tehát a legkisebbtől a legidősebbik is. Erre az eseményre szinte a falu apraja nagyja ott lesz, mert ellenkezőleg mi tavunapkor, amikor tehát otthon is vannak vendégek, azt sokan készülnek, ilyenkor mindenki tehát szabad, és minden kötelezettség nélkül, tehát ott van, társalog, főz, szórakoz. Nekünk ez egy közösségi nap, és sokat jelent tehát mindannyiunk számára, hisz ilyenkor tehát jönnek a testtelepüléseink, paratelepüléseink is itt lesznek, versenyeznek is velünk, társalognak is, és valóban remélem, hogy az időjárás is kedvel, és egy nagyon szép két napot fogunk majd együtt eltölteni.
2: Mondhatjuk azt, hogy akkor minden út tornára vezet. Szeptember 18-án és 19-én mindenkit arra tudunk biztatni, látogasson el. Köszönjük szépen a beszélgetést Dobai János főszervezőnek. További szép napot és jó munkát kívánunk a viszonthallásra.
3: Én is köszönöm, és mindenkinek további szép napot kívánok.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 000 euró. További részletek a 060-1410-223-as telefonszámon, tehát 060-1410-223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064-131-0640-es telefonszámon lehet, tehát 064-131-0640. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 00:30-11, valamint délután 13:30-16.
1: Hétvégén 21:30-12, valamint délután 14:30-17.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a
1: 024-222-638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban!

0: A tartományi energetikai építésügyi és közlekedési titkárság meghosszabbította azt a pályázatot, amely a közlekedés biztonságának fejlesztését irányozta elő. A kiírása az önkormányzatok pályázhatnak projektjei költségének támogatására. A pályázat keretében 14 tételben foglalták össze a támogatott célokat, amelyek között három olyan is van, amelyet első ízben jelentetett meg a titkárság. Az idén először járul hozzá ugyanis a titkárság a kerékpár utak kiépítésére és javítására vonatkozó tervek kidolgozásának költségeihez. Ugyanígy a kisebb területen megvalósuló közlekedési fejlesztések terveinek kidolgozási költségeihez is hozzájárulnak. A pályázatok részleteiről Fehér Szabolcsot, a tartományi energetikai építésügyi és közlekedési titkárság segédtitkárát kérdezte Szabó Hangya Teréz.
1: A tartományi energetikai építésügyi és közlekedési titkárságnál van egy olyan pályázat, amely még mindig aktuális, annak köszönhetően, hogy meghosszabbították a lejárati időt. Melyik pályázatról van szó?
2: A közlekedéssel kapcsolatos pályázatról van szó, ami a közlekedés és az út infrastruktúra, közlekedés biztonság és az út infrastruktúra javítását szolgálja. Ez a pályázat minden évben ki van írva. Körülbelül hasonlók is a kiírás tételei és céleszközei, amik ugye elsősorban a közlekedés biztonságát célozzák meg javítani.
1: Nagyon érdekes az, hogy 14 féle tételben foglalta össze a pályázat az, hogy mi minden a célja ennek a támogatásnak, de hát szinte első helyen szerepel a kerékpárutak kiépítése és javítása, mert már olyan régi néhány helyen a kerékpárutunk, mert hogy régóta lehet rajtuk közlekedni, hogy erre vonatkozó ilyen építkezése, illetve felújításra vonatkozó terveket is tud támogatni a titkárság.
2: Igen, az idei kiírásban három új céle, vagy három mondhatni változás van, ami eddig nem volt. Az egyik az a bicikli utak, tehát ez eddig nem volt ilyen céleszköz, vagy ilyen lehetőség nem volt támogatást kérni bicikli utak kapcsolatban nem volt. Most van először, és hát meglátjuk, hogy mennyire van érdeklődés erre. Ezt fogja majd megmutatni a mostani pályázat. Hát igen, fontos ez a tétel is, tehát, hogy a bicikli utak, amik már megvannak, hogy azokat is lehessen javítani, meg a még nem meglévőket kiterveztetni.
1: Ha szabad elmondjuk a szabadkai tapasztalatot, szeretik az emberek a kerékpárutakat, mert biztonságos, és itt erre nagyon divatos kerékpárral járni mindenfelé, dolgozni is, városba is, kirándulni
2: igen,
1: is.
2: A mi környékünk, tehát ez a vajdasági terep, ez arra nagyon optimális, hogy biciklivel, tehát kerékpárral közlekedjünk, síkvidékről van szó, és hogyha ki vannak építve az utak, akkor ugye biztonságosabb is, hogyha itt közlekednek a biciklisek. Tehát, hogy félreértés ne essék, tehát tervezésről van szó, tehát a tervek elkészítéséről van csak szó, tehát kivitelezésről itt ebbe a lehetőség nincs.
1: De ez nagyon fontos tétele a kiépítés megkezdésének, mert hogy sokba kerül a dokumentáció, amit a szakemberek elkészítenek. És segédtitkár úr, el tudnám mondani, hogy mi az az összeg, amit összesen erre a célra szántak?
2: A pályázatban 60 millió dinár van előlátva, ami a keretösszeg, és ugye ezen belül 80%-os támogatást ad a titkárságunk. Tehát az adóval együtti összegből a 80%-ot támogatja, úgyhogy erre tudnak az önkormányzatok pályázni. Ugye talán még itt mondanék egy pár dolgot a céleszközökről, ami kicsit változott a múltkori kiíráshoz képest, tehát eddig a forgalomlassító eszközöket csak a település bejáratánál lehetett, most már bárhol máshol is lehet, bármilyen más lokációra is lehet kérni a támogatást, úgyhogy több helyen is lehet forgalomlassító eszközöket, tehát fekvőrendőr és egyéb platók lehelyezését támogatja ez a kiírás. Akkor az ilyen kijelzők, amik jelzik a sebességet, azokra is lehet pályázni. Itt is volt egy kis változtatás, hogy eddig csak a település bejáratánál, most már máshol is lehet. És akkor a szemaforos, úgymond csomagot is kiemelném, tehát nagyon, szerintem egy nagyon jó elképzelés ez, hogy itt tervezésre lehet pályázni, szemafor tervezésre, gyalogos szemafor és útkereszteződésben kijelző szemaforra, és ugyanígy lehet a tervezésre és a kivitelezésre is lehet. Pályázni az azt jelenti, hogy itt végig lehet vinni egy egész ilyen elképzelést, hogyha valahol mutatkozik igény arra, hogy szemafort helyezzenek ki. A tervezést is, a kivitelezést is ezen a tartományi titkárságon keresztül véghez lehet vinni. Egyik évben tervezés, másik évben kivitelezés, és ez egy reális forgatókönyv.
1: Ezzel tulajdonképpen a titkárság bátorítja a pályázni szándékozókat, mert akkor, ha idén nyernek mondjuk a dokumentációra, akkor szinte garantált, hogyha jó pályázatot írnak meg jövőre, már elkezdhetik az építkezést.
2: Így van kitalálva, és így van ez tervezve. A másik pedig, amit még tudni kell, tehát, hogy a titkárságunk az előző években körül 300, még több is, mint 300 iskolövezetre készítette el a TER dokumentációt. Ezt a pályázatokon kívüli eszközökből, és most is nyitva van a lehetőség arra, hogy a már megtervezett iskolövezeteket, amelyik nincs kivételezve, tehát nincs realizálva a terepen, csak tervként létezik, hogy a biztonság növelés érdekében nálunk lehet a kivitelezésre is pályázni. Tehát ez is egy, mondhatni, egy kerek történet, amit az önkormányzatok igénybe vehetnek.
1: És ami még fontos, hogy 15-ig lehet pályázni.
2: Három hétig volt nyitva a pályázat.
1: De hogyan és miként kell benyújtani a dokumentációt, mivel hogy új pályázatról van szó, elképzelhető, hogy a pályázók nem tudják pontosan, hogy csak elektronikus formában, vagy mindkét formában el kell juttatni a titkársághoz?
2: Hát van rész, amit papírformájában, van rész, amit elektronikus CD-re kiírva kell átadni, úgyhogy ennek a folyamata meg valamilyen dokumentumokat kell beszerezni ahhoz, hogy pályázni tudjanak az önkormányzatok.
1: Ezekről a részletekről hol olvashatnak a pályázók?
2: A titkárságunk weboldalán található a kiírás, és ott minden pontszerűen le van írva egyértelműen, hogy milyen dokumentumok kellenek, meg fordulhatnak hozzánk az önkormányzatok kérdéssel, és fordulnak is, hogyha valami nem világos, hogy akkor, vagy akkor ezt hogy értjük, vagy ezt hogy kell, meg ez milyen dokumentum, meg ezt milyen módon kell átadni, ezt meg is teszik, és segítséget kapnak mindig, minden kérdésre válaszolunk.
1: Remélhetőleg sikeresen tudnak pályázni.
2: Hát bízok benne, hogy már mondhatom, hogy vannak jelentkezők, mert azt már tudjuk, de ugye mindig az utolsó napokban érkezik a legnagyobb hullám a pályázótól, úgyhogy azt most ma, holnap kiderül, úgyhogy a héten már tudni fogjuk, hogy milyen az érdeklődés.
1: Mikorra várható körülbelül az eredményhirdetés?
2: Hát a földolgozás jelentkezők számától is függ, de én gondolom, hogy a következő egy hónapban eredményhirdetés

És 13 óra múlott 46 perccel mai Mozaik című műsorunk végéhez értünk, de ne menjenek sehova, hiszen a következő órában beszéljünk róla. Rovatunkat hallhatják itt a 107,1-en, mégpedig vallásról, modern világról, családról, mesterséges intelligenciáról és Izraelről. Köves Slomót, az EMIH Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbiát kérdezte kollégám Rasnyó Zoltán. Ezt a beszélgetést hallhatják majd. Ezen kívül ne felejtjék el, hogy mesés percek is lesznek majd ma délután Búzán Zsuzsi szerkesztésében. Holnap viszont Búzán Zsuzsa várja majd a kedves hallgatókat, már reggel 8 órától nagyon sok témával készül. Egyebek mellett arról is szó lesz, hogy nem is olyan sokára Manó buli a Palicson, vagyis rádiódiszkó. Erről is lesz majd szó, illetve szüreti napok főzőverseny Horgoson. Erről is, és természetesen beszéljünk rólával, és készül. Na de nem árulok el mindent, úgyhogy legyenek itt holnap Zsuzsával is. Búcsúzik a mai stáb, a két adásvezető technikus nevében, a mai szerkesztő műsorvezető Vágó Kriszta, majdnem a saját nevem se jutott eszemben hirtelen, amivel búcsúzom nem más, mint Bródi János, enged, hogy szabad legyek. További szép napot és jó munkát, illetve jó pihenést kívánok mindenkinek.

0: reklám következik.
1: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a Szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget. Foglaljon időpontot most a 024 4100 202-es vagy a 065 9100 202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
2: Folyamatos akciók, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a Szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.

0: 14 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizetti ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kap az állami részvényalapból. Erre nem kell külön jelentkezni.
2: Választások 2026.
3: Ma kezdte meg a köztársasági jelölt lista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 28 önkormányzat 62 településén 64 helyszínen várja lakosokat az aláírás gyűjtésre. Szabadkán a VMS székházában 19 óráig van lehetőség támogatni a pártot. A támogatáshoz csak érvényes szerbiai személyigazolvány szükséges. A kisebbségi listák legalább 5000 támogatói aláírással tudnak részt venni a köztársasági parlamenti választáson. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke arra kér mindenkit, hogy támogassák a voksoláson való indulásukat, amennyiben ma összegyűjtéssel tudnak részt venni a köztársasági parlamenti választáson. Dr. Pásztor Bálint, a VMS elnöke arra kér mindenkit, hogy támogassák a voksoláson való indulásukat, amennyiben ma összegyűlik a szükséges támogatói aláírás, a VMS

0: magyar közösség számára is fontosak lehetnek. A párt értékelése szerint az egyetemisták által támogatott lista rendelkezik a legnagyobb eséllyel arra, hogy komoly kihívója legyen a jelenlegi hatalomnak. A tüntető egyetemisták a tervek szerint ma adják át az aláírásokkal ellátott egyetemista lista. Az egyetemisták győznek elnevezésű választási listát a Köztársasági Választási Bizottságnak Belgrádban. A hallgatók arra kérték a lakosokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk, amikor átadják a listát. Várhatóan 17 órakor gyülekeznek a belgrádi egyetem rektorátusa előtt, ahonnan elsétálnak a választási bizottság épületéhez. A diákok beszámolója szerint Szerbia utcáin sorokban várakoztak az emberek, hogy aláírásukkal, támogatásukról biztosítsák őket. Ez közös harc, ahogyan a győzelem is közös lesz, fogalmaztak az egyetemisták.
1: Választások 2026.
0: Az Európai Parlament bírálta a Ratko Mladić szerbiai temetését, és a volt boszniai szerb katonai vezető továbbra is tapasztalható dicsőítését. Mladićot az ENSZ háborús bűnökkel foglalkozó törvényszéke népirtás miatt ítélte el a csaknem 8000 bosnyák áldozatot követelő 1995-ös szrebrenicai mészállásban játszott szerepéért. A szeptember 7-én megtartott temetést hivatalosan a család szervezte. A szerb kormány azonban logisztikai és biztonsági támogatást biztosított. A szertartáson több szerb miniszter is megjelent. Alekszandar Vučić elnök nem vett részt a temetésen, de azt nyilatkozta, mindent megtett annak érdekében, hogy a búcsúztatás méltóság teljes legyen. Az Európai Unió szerint az ilyen személyek dicsőítése és a népirtás tagadása összeegyeztethetetlen az európai értékekkel.
2: Időjárás.
0: Szabadkán és környékén 18 fok van, ma még borult marad az ég, de holnap már a változó felhőzet mellett némi napsütésben is lehet részünk, akár 25 fok is lehet.
3: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
1: Hallgasson bennünket.
4: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
1: Részletről részletre a Régió Rádióban is.

0: beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.
1: Mit adhat a vallás a modern embernek a TikTok és a mesterséges intelligencia korában? Miért gyengültek meg a családi és közösségi kötelékeink, és milyen ma zsidóként élni Európában? Köves Slomóval, az EMIH, Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbiával, Brasnyó Zoltán beszélgetett.
2: Köves Slomó egy több ezer éves vallási hagyomány képviselője egy olyan világban, amely talán gyorsabban változik, mint valaha. De hogyan lehet vallásosnak maradni a TikTok és a mesterséges intelligencia korában? Mit veszített el a modern ember, és mit tanulhatunk ma is a hagyományos családmodelltől? És milyen zsidóként élni Európában 2026-ban, amikor ismét egyre többet beszélünk antiszemitizmusról és a közel-keleti konfliktusról? Ezekről a kérdésekről beszélgetünk Köves Slomóval, az EMIH, Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbiával. Köszöntjük, rabbi úr!
3: Jó napot kívánok!
2: Ön egy több ezer éves hagyományt képvisel, ezt már említettem, egy olyan világban, ahol a TikTok videó néha fél percig sem tart. Hogyan lehet ma vallásosnak maradni úgy, hogy közben az ember ne fordítson hátat a modern világnak?
3: Én a kérdést megfordítanám, hogyan képes a ma embere vallás nélkül létezni egy ilyen világban, ahol milliárdnyi inger ér bennünket, milliárdnyi darabra hullunk nap mint nap, attól az iszonyatosan sok figyelemtől, amivel a világ összes eseményét figyelnünk kell, ami becsatornázódik egy kis eszközre a zsebünkben, úgy, hogy mindeközben nincsen egy olyan horgony, ami egy biztonságot és egy szellemi, egy intellektuális, spirituális biztonságot adna az embernek. Tehát én úgy tekintek erre, hogy a vallásnak a szerepe az nem az, hogy elzárja az embert a világtól, hanem az, hogy képes legyen a világ ezernyi, sokszínű, sokszor eklektikusnak tűnő jelenségeit valamilyen keretbe foglalni és egy keretben látni, ezzel rendet rakva a világ dolgaiban, és ezzel elérve azt, hogy a mentális, lelki és szellemi önbizalma és biztonságérzete az sokkal erősebb legyen.
2: És hogyha már modern világ, ugye megérkezett világunkban mesterséges intelligencia, ma már beszélgettünk vele, tanácsot kérünk tőle, ugye több mindent is rábízunk. Mit mond erről a rabbinikus hagyomány? Tehát van valami, amit egy mesterséges intelligencia soha nem tud majd helyettünk megtenni?
3: A rabbinikus hagyománynak egy nagyon fontos tanítása az, ami a Biblia első történetére vezet vissza, ahol a Tóra, a Biblia leírja a hatnapos teremtés történetét, és az utolsó nap, a hatodik nap végén úgy foglalja össze a szöveg a teremtést, hogy mindezek a dolgok, amelyeket megteremtett az örökkévaló, lászott héberül, azaz a csinálásért. Ami így a magyar fordításban nem biztos, hogy így van lefordítva, mert furcsán hangzana, viszont a héberben így szerepel, és a zsidó kommentárok azt mondják, hogy ez egy fontos dolog, tanít bennünket arra, hogy Isten egy félkész világot teremtett, egy olyan világot teremtett, amiben a teremtés koronájának, az embernek nem csak az a feladata, hogy a világban éljen, hanem az, hogy a világot egyre jobbá és tökéletesebbé tegye, újabb és újabb felfedezéseket tegyen, és ezzel a saját életét is megkönnyítse, és megkönnyítse azt is, hogy az isteni kinyilatkoztatás, az isteni szellem, az még jobban és jobban érezhetővé váljon a világon. Tehát, ha van egy új csatorna, a TikTok, egy új felfedezés, akkor azt is lehet arra használni, hogy az isteni üzenetet még több emberhez eljutassunk. A mesterséges intelligencia is ebbe a kategóriába tartozik. Mint minden eszköz, használható nagyon rosszul és nagyon jól is, ezzel a felelősség is megnő. Olyasmi, mint egy fél évszázaddal ezelőtt az atomenergia volt, vagy talán egy kicsit több, mint fél évszázaddal ezelőtt, ami iszonyatos pusztítást tud végezni, végzett is a második világháborúban, de közben meg egy nagyon fontos dolog is tud lenni, emberek életét tudja megkönnyíteni és jobbá tenni, mondjuk a polgári atomenergia formájában. És minden emberi felfedezéssel ez a helyzet, hogy plusz erőt ad az embernek, ez a plusz erő használható jól is, meg nagyon rosszul is. A mesterséges intelligenciával, amit én különben személyesen imádok és nagyon szeretek használni, az a helyzet, hogy ha az ember jól használja és jól célra használja, akkor az életét nem csak megkönnyíti, hanem a tudását, a képességeit, a teljesítményét, azt meg sokszorozza. Ha viszont mindezekről le akar mondani, a tudásról, a képességről és a teljesítményről, akkor ki is tudja szervezni azt, és akkor viszont nulla marad az egész. Úgyhogy itt az emberi döntés a kérdés. Az a kérdés, hogy mire akarom használni azt az eszközt.
2: Mi az, amit ön szerint a modern ember valahol útközben talán elveszített? Tehát, hogy miközben technológiailag rengeteget nyertünk, egyre többet beszélünk magányról, széteső kapcsolatokról, akár a család válságáról is.
3: Én szerintem ez egy nagyon érdekes paradoxon, mert az egyik oldalról a modern világnak a novuma, az egyik fontos erénye, hogy az egyes ember került a fókuszba, és az egyes ember az, aki értékelve van, az egyedi teljesítmény, az egyedi képesség, minden ember egy hatalmas lehetőséget kap, minél szabadabb az a világ különben, amiben élünk, annál inkább. Ugyanakkor egy félre is csúszhat, és úgy tűnik, hogy sok tekintetben félre is csúszik ez a dolog, mert azt is elhozhatja, hogy az egymásra utaltság hiányában az egymással való kapcsolódás hiánya is beáll. Ugyanakkor az ember az egy társas lény. Ahogy az ókori filozófus Arisztotelész fogalmazott, egy politikai állat, szó szerint, egy olyan lény, akinek a polisz, a közösségi lét, az az elemi része, és a modern világban, mintha darabjára hullana a család is, a társadalom is, és mindenki maga akar érvényesülni, úgyhogy közben egy nagyon fontos emberi szempontot, a közösséghez tartozást, a családi közösséghez, vagy a tágabb közösséghez való tartozást, az ezzel járó felelősséggel, de az ezzel járó erényekkel is elveszítjük, és ezzel nagyon sok egyéni, egyedi, de sok tekintetben boldogtalan ember van.
2: Ugye a hagyományos zsidó életben nagyon fontos szerepe van a családnak, erre már ön is utalt. Mi az a zsidó családmodellből, amit egy mondjuk egy nem vallásos ember is nyugodtan, idézőjelesen ellophatna magának? Van olyan hagyományos érték, amelyről talán túl gyorsan mondtunk le?
3: A család az valóban egy nagyon fontos építőköve a zsidóságnak, a zsidó identitásnak. Olyannyira, hogy a maga a vallás is tulajdonképpen szinte elképzelhetetlen család nélkül. Azt szoktam mondani, hogy a zsidó vallás az nem a egyedek vagy egyének vallása, hanem egy családi vallás, illetve tágabb értelme egy közösség, ami mint egy nagy család lenne, egy közösségi vallás. A családi létnek a fontos eleme az az, hogy az ember érezze azt, hogy attól még, hogy ő egy közösségben van, attól még az ő egyedi, egyéni különlegessége, értéke, az nem kevesebb, hanem több. Egy foci csapatban is mindenkinek megvan a maga szerepe, és a maga egyéni értéke, de attól válik ez még inkább azzá, hogy egy csapatban van meg ez az egyéni érték. Ő kiegészít még másik 10 embert, akinek ugyancsak megvan a maga értéke, a maga színeiben, a maga egyéni képességeinek megfelelően. A családi élet arra tanítja meg az embert, hogy képes legyen csapatban játszani, hogy képes legyen az életét csapatban élni, és képes legyen fölismerni azt, hogy mik a saját személyes erényei, és mik azok, amelyekben másoktól kell, hogy kapjon. Megtanulja azt, hogy milyen fontos dolog másoktól kapni, és másoknak adni. Megtanulja azt, hogy milyen fontos dolog másokról gondoskodni, és azt is, hogy milyen fontos néha lehajtani a fejünket, és olyan szerepet is vállalni, ami éppen nincs az innyünkre. Ezek mind olyan fontos képességek, amelyek aztán nem csak a családban, hanem a tágabb emberi viselkedés normákban is nagyon fontos szerepet játszanak.
2: Maradjunk a mai modern világ nyomvonalán, hogyha ma egy európai zsidó kipában vagy más jól látható vallási jelképpel végig sétál mondjuk egy nagyváros utcáján, mennyire érezheti magát biztonságban? Ön érzékel változást az elmúlt néhány évhez képest?
3: Igen, nagyon nagy változások vannak, sajnos, nem kifejezetten pozitív irányban. Azzal, hogy az elmúlt évtizedekben Európa nagyvárosaiban sok millió közel-keleti bevándorló érkezett, és ezek leginkább olyan muzulmán országból érkeznek, ahol a nyugati kultúrával szemben is egy nagyon nagyfokú bizalmatlanság, mondjuk fogalmazunk finoman, bizalmatlanság, sok esetben kifejezetten ellenséges hozzáállás van, és ezen belül a zsidósággal szembeni ellenséges hozzáállás az kifejezetten kifejezetten nagy. Ezzel a zsidóság számára ezekben az európai városokban a mindennapi létezés szintjén is már egyre elviselhetetlenebbé válik az élet. Ezt szomorú kimondani, de különösen az október 7-e utáni, ugye az Izraelben történt Hamasz terrorista szervezet által végrehajtott terror támadás után, amiben több mint 1000 ember halt meg, és gyerekek, asszonyok, idősek. Ennek volt egy olyan furcsa reakciója, hogy ezek a közösségek, ezek a muzulmán közösségek ezt a gyűlöletet, ezt a, amit a Hamasz által képviselt terrortámadás jelenített meg, ezt Európa nagyvárosának az utcáira is kivitték, és a közbiztonság nagyon megromlott ezekben a városokban, a zsidó közösségek biztonsága pedig még inkább. Tehát az igazán érezhetővé a mindennapokban ez az elmúlt 3 évben lett. Hála Istennek ebből a szempontból a volt szocialista országok, tehát mondjuk a közép-kelet-európai országokban ez kevésbé jellemző. Ezen belül is Magyarország azért kiemelkedő, mert Magyarország az egyetlen ezen országok közül, ahol nagyon nagy szám, vagy nem nagyon nagy, de nagy számú zsidó közösség él Budapesten. Tehát ugye Szlovákiában, Lengyelországban, Romániában hasonló a helyzet, hogy kevesebb, lényegesen kevesebb ilyen kulturális hátterű bevándorló van, de zsidó közösség sincsen igazán számottevően. Budapest az egyetlen hely, ahol van zsidó közösség, és ezért Budapest ma már egyre inkább kiemelkedő abból a szempontból, hogy egy vallásos zsidónak, még akkor is, hogyha a vallásosság és a zsidóság jelei egyértelműen láthatóak rajta, nem kell egy biztonsági kockázatot vállalni azzal, hogy a saját vallását megéri. Ez sajnos Párizsban, Berlinben, Londonban már egyre kevésbé van így.
2: Mennyire lehet köze az antiszemitizmus erősödésének a közösségi médiához, vagy a közel-keleti konfliktusok miatt egyszerűen csak sokkal láthatóbbá vált?
3: Sajnos mindenfajta szélsőséges ideológiának úgy tűnik, hogy kedvez jelenleg az az algoritmus, amivel a közösségi média platformjai jelenleg működnek, amely platformok a hozzászólások számát, reakciók számát és nézettségi számokat tekintenek a legfőbb mércének, és ezt jutalmazzák a leginkább, így aztán, ahogy az általában lenni szokott, a legszélsőségesebb vélemények és a legszélsőségesebb megnyilvánulások kapják a legnagyobb teret, ezzel pedig ezek az ideológiák egyre nagyobb teret és egyre nagyobb legitimációt kapnak, úgyhogy ezt kifejezetten károsnak gondolom, és nagyon nagynak gondolom azt ezeknek a közösségi média vállalatoknak a felelősségét abban, hogy úgy van kialakítva ez a amúgy különben kiváló eszköz, hogy egyrészt az algoritmusok ezt jutalmazzák, másrészt az a alapvető a emberiség történelmének gyakorlatilag a kezdetétől fogva meglévő norma, hogy egy állítás mögött nem lehet elbújni és anonimmá válni, az megszűnt. Ezeknek a gyűlölködő kommenteknek, ezeknek a gyűlöletet teli ideológiáknak a terjesztése úgy történhet meg, hogy anonim módon az identifikáció nélkül lehet ezt végezni, ez hatalmas felelőtlenség, ami biztos, hogy meg kell, hogy változzon.
2: Végül Izraelről ön hogyan látja most az ország helyzetét? Lát esélyt arra, hogy az izraeliek és a palesztinok között egyszer valódi megbékélés kezdődjön?
3: Mint elsődlegesen az a kérdés, hogy fog-e létrejönni olyan palesztin politikai vezetés, amelyik nem Izrael megsemmisítését tűzi ki célul. Olyan vezetéssel, amelyik Izrael államot nem ismeri el, létjogosultságát nem ismeri, és fel akarja számolni a zsidó államot. Azzal Izrael nem fog tudni kibékülni, hiszen azzal a saját magát, a saját létét adná föl. Ugye azok a béke kezdeményezések, amelyeknek Izrael az élére állt a 80-as évek végétől, mind arról szóltak, hogy lehessen két állam egymás mellett. Egy zsidó és egy arab állam, egy palesztin állam egymás mellett. De sajnos a palesztin politikai vezetés, különösen a Hamasz, de tulajdonképpen sajnos a palesztin hatóság is közvetlen vagy végcélként azt tűzi ki, hogy a teljes terület Jordán folyótól a tengerig az egy palesztin állam legyen, és ne legyen zsidó állam. amíg ez fenn fog maradni, ez a fajta ideológia, és ez az ideológia lesz megjelenítve kizárólag a vezetésben, addig nehezen elképzelhető, hogy a helyzet konszolidálódni fog. Ami a legszomorúbb az az, hogy ennek legalább annyira palesztin lakosság issza meg a levét, mint a Izraelben élő emberek. A Gázában közel 20 éve hatalmon lévő Hamas terror szervezet lakossága, de akár a palesztin hatóság területén élő lakosság, mind életszínvonal, mind jogok, mind szabadságjogok tekintetében messze alul maradnak az Izraelben élő, tehát a nem vitatott területeken élő arab lakosságétól, és milyen szép lenne, hogyha ez meg tudna változni, és ezeken a területeken is ezek az arab emberek szabad emberekként élhetnének. És ő gátja a saját politikai vezetésük.
2: Köves Lomóval, a Magyar Zsidó Szövetség vezető rabbiával beszélgettünk. Rabbi úr, nagyon szépen köszönjük, hogy a rendelkezésünkre állt.
3: Köszönöm szépen.
0: Beszéljünk róla. Nálunk minden szóba jöhet. Beszéljünk róla.

0: Reklám következik.
1: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót, és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe, vagy honlapunkra a www.letsrebia.rs oldalra.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.do.rs 069 123 35 15.
1: Reklámot hallottak.
0: Ajánló következik.
1: Minden kedden 20 és 21 óra között
5: Led Zeppelin és a Black Sabbath, AC/DC, Motorhead, dereng valami?
6: A klasszikus rock esti iskolája.
5: Jó ég, mit tanítanak nektek?
1: Rock klasszik. Ajánlót hallottak.
7: Friss hírek?
8: Megvan.
7: Okay. Retrós lágerek?
8: Az is. A múlt dallamai?
7: A jelen hírei.
8: Retrózene és friss hírek egy hullámhosszon.
7: A 107,1-en.

0: Hallgassa a Szabadkai Magyar Rádió műsorát.
1: Reggeltől estig.
0: A 107,1 MHz-en.
2: Ajánló következik.
3: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
0: A régi idők slágerei.
4: A régi idők slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
1: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
0: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit.

0: 15 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Hírek.
3: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Ildikó. Ma fizetik ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. A juttatás összege a nyugdíj nagyságától függően 20 ezer, 27,5 ezer vagy 35 ezer dinár. Minden nyugdíjas szeptember 22-e és 25-e között további 6 ezer dináros támogatást is kap az állami részvényalapból. Erre nem kell külön jelentkezni. December 1-től 7,5%-kal emelkednek a nyugdíjak Szerbiában. A növelést a svájci formula alapján határozták meg, amely figyelembe veszi az infláció és az átlagbér nagyságát. Az átlag nyugdíj így a jelenlegi 486 euróról mintegy 520 euróra nő. Ugyancsak december 1-től 8%-kal emelkedik a közszférában dolgozók bére, míg a szociális védelem területén dolgozók 12%-os emelésre számíthatnak. Jelentős változásokat készít elő a jövőbeli bővítés szabályaiban az Európai Unió. Egy kiszivárgott reformtervezet szerint az új tagállamoknak meghatározott időre le kellene mondaniuk vétójogukról azokban a kérdésekben, amelyekről jelenleg egyhangú döntés szükséges. Az Európai Unió mellett emellett ideiglenesen pénzügyi forrásokat is megvonhatna azoktól az új tagállamoktól, amelyeknél komoly visszalépés történik a jogállamiságban, megsértik az uniós értékeket vagy veszélyeztetik az EU pénzügyi érdekeit. A tervezet gyorsabb döntéshozatalt is sürget, ezért több területen a konszenzus helyett minősített többségi szavazást vezetnének be. Történelmi mélypontra csökkent a Szardínia állomány az Adrián, ezért Horvátország szeptembertől jelen területen a konszenzus helyett minősített többségi szavazást vezetnének be. Történelmi mélypontra csökkent a Szardínia állomány az Adrián, ezért Horvátország szeptembertől jelentősen korlátozza a halászatot. Az isztriai halászok havonta mindössze

0: egy-egy országban korlátozni a halászatot. Szerintük a Szardínia védelméhez az egész Adriára kiterjedő összehangolt intézkedésekre lenne szükség. Újabb Lidl üzlet nyílik Szabadkán. Szeptember 24-én csütörtökön nyitja meg kapuit a város harmadik üzlete. A megnyitót már óriás plakátokon is hirdették, az üzletben pedig hamarosan megkezdődik az áru feltöltése. Az új áruház a Zombori úton az Úcskapiac közelében, a korábbi Slavica gyár területén kapott helyet. A beruházás tavaly kezdődött, a telken álló régi épületeket teljesen lebontották. Az üzlet mellett egy nagy parkolót és jelentős zöld felületet is kialakítottak. A Lidl Szerbia egyelőre nem közölte hivatalosan a megnyitó pontos időpontját, de várhatóan a reggeli órákban fogadja majd az első vásárlókat. Az új üzlet nyitvatartása a többi szabadkai Lidlhöz hasonlóan alakul. Hétköznapokon reggel 7:30-tól este 9-ig, vasárnap pedig reggel 8-tól este 9-ig várják a vásárlókat.
1: Időjárás.
0: Szabadkán jelenleg 18 fok van. Ma még borult lesz az ég általában, de holnap már a változó felhőzet mellett némi napsütésben is lehet részünk. A hidmet.gov.rs oldalán azt írják, hogy akár 25 fokot is mérhetünk majd holnap.
2: Egy óra múlva is.
0: Csak a legfrissebbek.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon, tehát 060 14 10 223. Szabadkán kiadó egy egyszobás lakás diákoknak teljesen berendezve közel a népkörhöz. Érdeklődni a 064 131 06 40-es telefonszámon lehet, tehát 064 131 06 40. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: helyi hírek és a régió legfontosabb információi.
1: A legjobb retrozenék társaságában.
2: A 107,1 MHz.
1: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Hallgasson bennünket androidos készülékén is. Töltse le a Pannonrádió applikációját, és ott válassza a Szabadkai Magyar Rádiót.
1: Az interneten és a 107,1 MHz-en is.
2: SMR.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
2: Híradó.
3: Kifizették az egyszeri támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak. Reggel megkezdte a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a VMS. Várhatóan ma adják át az egyetemisták listáját a köztársasági választási bizottságnak Belgrádban. Ezt a listát támogatja a VMDK is, közölte a párt. És nehézségekkel szembesülhetnek azok, akik még nem szerezték be télire a tüzelőt. Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Orosz Szildikó. Ma fizették ki az egyszeri állami támogatást a szerbiai nyugdíjasoknak, amely a nyugdíj összegétől függően 20 ezer és 35 ezer dinár között mozog. Mellettük a gyermekpótlékban, a szociális segélyben, illetve a veteránpótlékban részesülők is megkapták az egyszeri segélyt. Rózsa Krisztina összeállítása.
4: Azok a nyugdíjasok, akiknek a havi juttatása kevesebb, mint 31.092 dinár, 35 ezer dinárt kaptak. Ebbe a kategóriába több mint 459 ezer nyugdíjas tartozik Szerbiában. Azoknak, akiknek a havi járandósága 31.092 és 56.851 dinár között van, 27.500 dinárt utaltak a számlájukra. Ez mintegy 548 ezer embert érint. A magasabb nyugdíjjal rendelkezők egyszeri 20 ezer dináros támogatásban részesültek. A nyugdíjasok elmondása szerint nagy segítség számukra a támogatás. Nagy István, Hajdújárás.
5: Hát mindenféleképpen, mint nyugdíjasnak, természetesen, hogy segít, és hát most jöttem érdeklődni, hogy a postabank átutalta-e a számlámra, mint kiderült, igen, azzal, hogy hát nem kaptam értesítést, de majd bizonyára megkapom utólag.
4: Rácz Jolán, Királyhalom.
6: Mekkora segítség önnek ez a támogatás?
7: Hatalmas segítség, az biztos, hatalmas, mert az árok azok katasztrófa.
6: Van-e valamilyen terve, hogy mire fogja költeni?
7: Számlákat fizettem ma belőle. Meg hát jó van tűzevaló, meg kaja, amikkel.
4: Sinisa Amáli pénzügyminiszter megköszönte a nyugdíjasoknak mindazt, amit Szerbiáért tettek, és hangsúlyozta, hogy fontos példát mutatnak a fiatalabb generációknak. Kiemelte, hogy de... Sinisa Amáli pénzügyminiszter megköszönte a nyugdíjasoknak mindazt, amit Szerbiáért tettek, és hangsúlyozta, hogy fontos példát mutatnak a fiatalabb generációknak. Kiemelte, hogy decembertől pedig 7,5%-kal emelkednek a nyugdíja.

0: hangsúlyozta, hogy a gazdasági támogatások a békének, a stabilitásnak és az ország gazdasági megerősödésének köszönhetők, valamint kiemelte a szociális és idős otthonok dolgozóinak 12%-os béremelését is. Gratulálok a nyugdíjasoknak, a veteránjainknak és mindazoknak, akik ma támogatást és pénzt kapnak. Szeretném még egyszer emlékeztetni a szociális központokban, gerontológiai központokban és idős otthonokban dolgozókat is, hogy az ő fizetésük 12%-kal emelkedik. A nyugdíjasok szeptember 22-e és 25-e között további 6000 dináros támogatást is kapnak az állami részvény alapból. Erre külön nem kell jelentkezni. A kormány korábbi közlése szerint az intézkedés mintegy 1.663.000 nyugdíjast érint, és 377,2 millió eurót különítettek el rá.
1: Választások 2026.
2: Megkezdte a köztársasági jelöltlista állításához szükséges támogatói aláírások gyűjtését a Vajdasági Magyar Szövetség. A párt 28 önkormányzat 62 településén 64 helyszínen várja a lakosokat az aláírás gyűjtésre. Szabadkán például az Orka és a Vasutas település helyi közösségének épületében, valamint a VMS székházában 19 óráig van lehetőség támogatni a pártot. A támogatáshoz csak érvényes szerbiai személyigazolvány szükséges. Bíró Tamara a mikrofonnál.
3: Már a reggeli órákban kígyózó sorok alakultak ki a Vajdasági Magyar Szövetség székházának épületében Szabadkán. Többen már évek óta támogatják a pártot. Udvardi Róbert.
4: Azért tartanám fontosnak, hogy a helyzet javuljon, növekedjen a struktúra, és azért, hogy az állások véget is, hogy egyre több szabad állást legyen.
3: Erdmann Borbála.
5: Az elejétől kezdve mindig támogattam. Továbbra is így lesz.
3: Hogy van megelégedve a párt eddigi munkájával?
5: Tehát következetesek. Úgyhogy én maradok az álláspontom mellett.
3: Udvardi Eszter.
6: Fontosnak tartom, hisz magyarok vagyunk, és ki kell tartanunk, és össze kell fognunk, és nem szabad elfelejtenünk a gyökereinket.
3: Dr. Pásztor Bálint arra kér mindenkit, hogy támogassák a voksoláson való indulásukat. Hangsúlyozta, bárhol alá lehet írni, nem kötelező ezt saját lakhelyükön megtenni az embereknek. A VMS elnöke kiemelte, most már teljes bizonyossággal kijelenthető az, hogy a Vajdasági Magyar Szövetségé lesz az egyetlen magyar lista a köztársasági parlamenti választásokon.
7: Az elmúlt évtizedek tapasztalatai azt mondatják velünk, hogy magyar ügyet csak magyar párt tud rendszerben folyamatosan képviselni. Vannak más pártok is, szerbiai pártok, belgrádi központú pártok, szerb pártok, amelyek egy-egy magyar üggyel rokon szenvezhetnek, de csak magyar párt az, amely minden településen ott van, ismeri az embereknek a gondját, és meg is próbálja azokat orvosolni, és az emberek is tudják, hogy a Vajdasági Magyar Szövetséghez fordulhatnak minden problémájukkal. Mi a kampányban nem fogunk más listákról és az ellenfelekről beszélni, mi a saját értékeinkről fogunk beszélni, be fogunk számolni az elmúlt időszak teljesítményéről, számot fogunk adni a munkánkról az embereknek, és be fogjuk mutatni a választási programunkat.
3: Amennyiben ma összegyűlik a szükséges támogatói aláírás, akkor a VMS kedden átadja a listáját a Köztársasági Választási Bizottságnak Belgrádban. A kisebbségi listák legalább 5000 támogatói aláírással tudnak részt venni a köztársasági parlamenti választásokon.
2: Az egyetemisták listáját támogatja az előrehozott köztársasági parlamenti választáson a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, közölte a párt. A VMDK szerint jelenleg ez a politikai erő képviseli leginkább azokat a változásokat, amelyek a Vajdasági Magyar Közösség számára is fontosak lehetnek. A párt értékelése szerint az egyetemisták által támogatott lista rendelkezik a legnagyobb eséllyel arra, hogy komoly kihívója legyen a jelenlegi hatalomnak. A tüntető egyetemisták a tervek szerint ma adják át az aláírásokkal ellátott egyetemista lista, az egyetemisták győznek elnevezésű választási listát a köztársasági választási bizottságnak Belgrádban. A hallgatók arra kérték a lakosokat, hogy csatlakozzanak hozzájuk, amikor átadják a listát. Várhatóan 17 órakor gyülekeznek a belgrádi egyetem rektorátusa előtt, ahonnan elsétálnak a választási bizottság épületéhez. A diákok beszámolója szerint Szerbia utcáin sorokban várakoztak az emberek, hogy aláírásukkal, támogatásukról biztosítsák őket. Ez közös harc, ahogyan a győzelem is közös lesz, fogalmaztak az egyetemisták.

0: Választások 2026.
1: Az emelkedő energiaárak hatása a tüzelőanyagok beszerzésénél is egyre inkább érezhető. Azoknak, akik nem gondoskodtak időben a szükséges készletek beszerzéséről, most több nehézséggel is szembe kell nézniük. Egyrészt az emelkedő üzemanyagárak miatt jelentősen megnövekedtek a beszerzési költségek. Másrészt az erdőtüzek következtében kialakult készletkiesés tovább szűkíti a rendelkezésre álló kínálatot. Balázs Zita és Halász Zoltán riportja.
2: Az idei nyáron tomboló erdőtüzek hatása a tűzifa vásárlásakor lesz igazán érezhető. A fatelepek tulajdonosai szerint az elégett fa mennyiség mellett a munkaerőhiány és az emelkedő üzemanyagárak is komoly nehézségeket okoznak számukra. Az idei szezonban egy köbméter tűzifa ára várhatóan 10-11 ezer dinár között alakul. A szénára szintén emelkedett, elsősorban a megnövekedett üzemanyag költségek miatt. Az import szénért jelenleg 18 és 23 ezer dinár közötti összeget kell fizetni tonnánként. Basics Pálkovics Lajcsó, fatelep tulajdonos.
3: Ami a szeret illeti, ott továbbra is fönnáll az a probléma, hogy a hazai bányákból nincsen szén, csak a behozatali szén, az pedig a nem nálunk elsősorban a Cologorai Plévlié és a Bossziai, a Krekai és a Bárvicsi szereket tudjuk kínálni vevőknek. Az árak az elmúlt évekhez viszonyítva nem változtak nagyba, ugyanis az euró, hál' Istennek, egyelőre még stabil, de az üzemanyag ár emelkedése véget, kénytelenek voltunk 500-tól 1000 dinárral megemelni az árakat.
2: A tél közelettével egyre többen keresik fel a fatelepeket, hogy időben beszerezzék a fűtéshez szükséges tüzelőt. Jelenleg a pellet kivételével minden tüzelőanyagból van elegendő készlet. A kereskedők szerint azonban egy hirtelen meginduló vásárlási hullám könnyen várólistákat eredményezhet. Az ellátást tehát egyelőre biztosított, a legnagyobb kérdés viszont az, hogyan alakulnak majd az árak. Németh Zsolt, fatelep tulajdonos.
4: Elkezdték nagyon vásárolni pár hete, úgyhogy most attól tartunk, hogy az árak föl fognak menni, az miatt, mert a vásárlás az nagyon megindult. Igazából most leszem a pelletből, abból folyamatosan hiány van szintén.
5: Esetleg a nyári hónapokban, vagy a tavaszi hónapokban, így az év folyamán vásároltak-e az emberek, vagy most indultak meg?
4: Vásároltok folyamatosan, de most egy pár hete kicsit jobban érezhető, hogy megindultak az emberek. Ahogy közeledik a tél, ugye kicsit beindultak jobban.
2: A tüzelőanyagok árának emelkedése mellett az energiaárak alakulása ugyancsak jelentős hatással lehet az olyan háztartások kiadásaira is, akik gázzal vagy árammal fűtenek. Az energia drágulása ugyanis a gáz és a villanyáram árának növekedését is maga után vonja, ami különösen a fűtési szezonban jelenthet nagyobb terhet a háztartások számára.
1: A pontos idő 4 óra 11 perc. Most pedig halljuk, mi lesz még a híradóban. Kihívások elé állítja az állattenyésztőket a takarmány biztosítása. Magyar Kanizsa és Zenta községben is több helyen gyűjtik a támogató aláírásokat a VMS köztársasági parlamenti listájához. Megtartották a programozók éjszakáját Topolyán. Jönnek a részletek. Újabb nehéz tél vár az állattenyésztőkre. A gyenge kukoricatermés idén is nehéz helyzetbe hozta a gazdákat. A saját takarmánykészletek sok helyen nem elegendőek a teljes téli időszakra, ezért ahol hiány mutatkozik, ott vásárolni kell. A gazdák szerint azonban nem csak a mennyiség, hanem az állatok számára megfelelő minőségű takarmány biztosítása is egyre nagyobb kihívás. Rafek Violetta a mikrofonnál.
6: A nyári aszály és a gyenge hozamok hatása a következő hónapokban válhat majd csak igazán érezhetővé. Az állattartóknak ugyanis nem csak a jelenlegi takarmány szükségletet kell biztosítaniuk, hanem már most gondolniuk kell a téli hónapokra is. Ahol kevés a saját készlet, ott a hiányzó takarmányt vásárolni kell, ami tovább növeli a tenyésztők kiadásait. A ludasi Szalai Géza gazdaságában a fejős tehenek takarmányadagjának jelentős részét silótakarmány, hereszéna, szenázs és különféle takarmánykiegészítők alkotják. Ezek megfelelő mennyiségének és minőségének biztosítása azonban idén a szokásosnál nehezebb feladat.
7: Itt a szárazság a nyakunkon, Lucernával vagyunk bajba, tehát szinte azt ott vásárolom, mert nem lehet betakarítani eleget meg. Előre kell gondoskodnunk, sajnos, mert kukoricából tudtuk, hogy nem lesz semmi, le lehet csilózva, de ott sincs meg a kellő mennyiségű takarmány, tömeg, nincs is benne érték. Hát ezt nem tudtam volna ezelőtt 20 évvel, hogy megvan a tehén kukorica nélkül, hát sajnos azelőtt a toxinokkal volt probléma, most meg már nincsen toxin sem, meg nincs termése belőle, csak magát silót csinálunk belőle, és akkor tele van úgymond a gyomra, de megvannak ilyen kalászos, tehát buza, árpa ledarálva, hozzáadjuk a takarmány kiegészítőket, premixeket is.
6: A húsmarha takarmányozása eltér a nagy tejtermelésű állományokétól. A téli takarmány biztosítása azonban itt is komoly feladat. A szintén ludasi Hegyi Ervin igyekszik minden hasznosítható növényi részt takarmányként felhasználni. Szerinte valamivel könnyebb helyzetben vannak a szarvasmarha tenyésztők, mivel a teheneknél a tej mennyisége és minősége szorosan összefügg az állatok takarmányozásával.
8: Mink zab, árpa, tritikális búzát helyettesítsük, ugye, mert a 8-10 mázsáj nem éri meghagyni a kukoricát, és mink lesilóztuk, úgyhogy kalászosokkal pótoljuk a kukorica vesztességét, ugye az abrak takarmányt.
9: És ezt ti is termelitek meg, vagy meg kell vásárolni?
8: Hát még idáig, hál' Istennek, termettek annyik, hogy nem kellett vásárolni, de lehet, hogy ha ettől rosszabb lesz már sajnos, mert lehet, hogy rosszabb, akkor venni is kell, de még idáig le tudjuk fedni az abrak takarmányt.
6: Az alacsony felvásárlási árak, a dráguló és sok esetben hiányos takarmány, valamint a munkaerőhiány együttesen nehezítik az állattartók helyzetét. A sertéstartók számára különösen fontos a kukorica, amely az abrak takarmány egyik meghatározó alapanyaga. A ludasi sertéstenyésztő Engi Péter szerint a következő időszakban ezért egyre nagyobb szerepet kaphatnak azok a növények, amelyek a szárazabb körülmények között is megbízhatóbban teremnek.
10: Tudjuk, hogy egyik alapanyag a legfontosabb a takarmányozásnál sertéseknél, a kukorica is, de úgy látom, hogy az elkövetkező időszakban mind kevesebbet tudjuk ezt majd használni, és át kell térni más takarmányokra. Én, amivel látom a jövőt a cirokban, takarmánycirok, és valamint az árpa, tritikálé, rozs, azok a termékek, amik még talán valamennyire termést is hoznak.
6: A gazdák szerint a következő termésig is biztosítani kell az állatok ellátását. A vetésszerkezet kialakításánál egyre fontosabb szempont, hogy a gazdaságok megfelelő mennyiségű és minőségű takarmányt tudjanak előállítani saját területeiken. A gazdák így próbálják csökkenteni annak kockázatát, hogy a következő hónapokban drága áron kelljen kész takarmányt vásárolniuk.
0: Választások 2026.
1: Magyar Kanizsa községben, Magyar Kanizsa mellett, Oromon, Adorjánon és Horgoson is várták mindazokat, akik kézjegyükkel kívánták támogatni a Vajdasági Magyar Szövetség 250 fős köztársasági jelölt listáját. A nap folyamán számos helybeli fejezte ki támogatását és aláírásával is hozzájárult ahhoz, hogy a VMS jelölt listája megmérettethesse magát a köztársasági választáson. A helyszíneken folyamatos volt az érdeklődés. A közösség tagjai pedig egyértelmű jelét adták annak, hogy fontos számukra a vajdasági magyar érdekképviselet. Községi szinten a 650 aláírás elérése volt a cél. Fejsztámer Róbert, a VMS Magyar Kanizsa Községi Szervezetének elnöke.
11: A mai nap folyamán sikerült megmozgatni azokat a támogatókat, akik úgy gondolták, hogy a Vajdasági Magyar Szövetség dr. Pásztor Bálint köztársasági listára szeretnék itt Magyar Kanizsa teljes területén, Magyar Kanizsa község teljes területén leadni a támogatói aláírásaikat. Úgyhogy én nagyon meg vagyok elégedve az emberek számával is, attól függetlenül, hogy egy furcsa időjárásunk volt a mai nap folyamán, és így a nap vége felé már elmondhatom, hogy megvannak azok az aláírások és az a támogatói létszám, ami számunkra fontos volt.
1: Zent a községben is több helyszínen gyűjtik a támogató aláírásokat a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti listájához. A kezdeményezés iránt már a délutáni órákban is nagy volt az érdeklődés, a támogatók pedig este 8 óráig adhatják le kézjegyüket. Burány Hajnalka, a VMS Zent a községi szervezetének elnöke.
12: A Vajdasági Magyar Szövetség egy 250 nevet tartalmazó önálló listából indul az október 25-én esedékes köztársasági parlamenti előrehozott választásokon. Zenta község területén három helyszínen gyűjtjük a támogatói aláírásokat. Zentán a Vajdasági Magyar Szövetség irodájában, Tornyoson és Felsőhegyen. Egyelőre mintegy 300 aláírás gyűlt össze, és 540 a cél, amit megcíloztunk, de várunk minden támogatót, aki aláírásával támogatni tudja a listánkat.
0: Választások 2026.
1: A programozás és a modern technológia világába nyerhettek betekintést azok, akik ellátogattak a Topolyai Juhász Erzsébet könyvtárban megrendezett programozók éjszakájára. A Coder Klub nyílt napján robotokat, VR szemüvegeket és több különleges digitális eszközt is kipróbálhattak a gyerekek. Szatmári Csilla és Rafek Violetta riportja.
13: Robotok, virtuális és kiterjesztett valóság, valamint különböző készségfejlesztő játékok várták a gyerekeket a könyvtárban, ahol játékos formában ismerhették meg a technológia világát. Mirnics Móricz mindössze néhány éve csatlakozott a Coder Klubhoz, azóta viszont otthon és a foglalkozásokon is érdekli a programozás.
14: Mivel szeretsz itt legjobban foglalkozni, vagy mi az, amit most kipróbáltál?
15: A VR.
14: És miért szeretted ezt legjobban?
15: Mert nagyon érdekes, hogy olyan lehetséges az, hogy a három dimenzióban ilyen realisztikus dolgokat kivetíteni.
13: A rendezvényre a Szegedi Somogyi Könyvtár munkatársai is több különleges digitális és robotikai eszközökkel érkeztek. Az újdonságok között olyanok is voltak, amelyek a mozgásfejlesztést segítik, valamint komolyabb programozást igénylő robotokat is hoztak a résztvevők számára. Piri Ildikó a Szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár igazgató helyettese.
16: Hoztunk egészen pici, pár centis ozobot mini robotokat, amelyeket már óvodáskortól is lehet programozni. Mellette hoztunk olyan panda alakú robotokat, amelyekkel az akár érzelmet is ki lehet fejezni, de a zenei készséget is lehet fejleszteni. Ez különösen nagy kedvencem például nekem ez a panda robot, hiszen a közlekedést, az irányokat lehet már egészen kiskortól tanítani. A másik nagy kedvencük a Lego Spike robotok, amivel akár már versenyszerűen is lehet kipróbálni ezeket az eszközöket.
13: A programozók éjszakáját 5 évvel ezelőtt szervezték meg először. A Coder Klub célja, hogy a fiatalokat az iskolában a megszokottól eltérő módon vezesse be a digitális világba, a programozástól a robotikán át a 3D nyomtatásig. Vörös Csaba a Coder Klub vezetője.
17: A klubnak ez a feladata már 12 éve, hogy népszerűsítsük a digitális írástudást, a digitális készségeket, és ezt a napot kihasználva úgy éreztük, hogy egy ilyen szabad napot adhatunk magunknak, és ilyen játékos módon, különféle egyszerűbb és összetettebb eszközökön keresztül vendégül látjuk nem csak a klubtagokat, hanem bárki érdeklődőt, aki éppen erre jár.
13: A programozók napját hagyományosan az év 256. napján tartják, amely egy átlagos évben szeptember 13-ára, szökő évben pedig szeptember 12-ére esik. A dátumot a 8-bites számítástechnikai rendszer alapján határozták meg, az ünnep pedig a technológia folyamatos fejlődésére hívja fel a figyelmet.
1: A pontos idő 4 óra 21 perc, híradót hallottak.
0: Időjárás.
1: Szabadkán jelenleg 19 fok van. Holnap már némi napsütésre is számíthatunk a változó felhőzet mellett. A Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet honlapja szerint Észak-Vajdaságban akár 25 fokot is mérhetünk. Én köszönöm szépen a figyelmüket, holnap Loboda Árpád lesz a hírszerkesztő. További szép napot kívánok!
18: Hallgassa a múlt zenéit,
19: tájékozódjon a jelenben.
18: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Reklám következik.
1: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
2: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
3: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
2: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
3: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
2: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
4: Szeretnél új hangulatot vinni az otthonodba? Most érdemes körülnézni. Válogass kedvezményes gyermeklámpáink, modern álló és asztali lámpáink, valamint okos világításaink között, és találd meg azt a fényt, ami igazán illik az otthonodhoz. Használd ki az akciót és frissítsd fel az otthonod világítását most kedvező páron. Adj új fényt az otthonodnak. Látogass el üzleteinkbe vagy honlapunkra a www.letsrobia.rs oldalra.
3: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
5: Reklámot hallottak.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
5: Nosztalgiázzon velünk.
6: A 107,1 MHz-en.

0: hölgyeim és uraim! Jön!
1: Még egy magyar sláger a 90-es évekből!
2: Itt az SMR-ben!

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A 80-as évek zenéi mellett.

0: A 70-es évek királynője, a Queen.
1: A 70-es évek királynője, a Queen.
2: A 80-as évek hercege, Prince. Prince. Prince.
3: A 80-as évek hercege, Prince.
0: Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A 107,1 MHz-en.

0: Reklám következik.
1: Folyamatos akció, kihagyhatatlan ajánlatok, vadonatúj árengedmények a szabadkai Magnaton Promet üzleteiben. Törzsvásárlóink már jól tudják, nálunk mindig alacsony árak és bőséges kínálat várja őket. Bosch, Whirlpool, Candy, Beko, Gorenje és más világmárkák verhetetlen áron. Látogasson el hozzánk, tapasztalt szakembereink készségesen válaszolnak minden kérdésre. Kövessen bennünket a Facebookon és az Instagramon is. Magnaton Promet.
2: Csillogó mosolyra vágyik? Nálunk jó helyen jár. Szeretettel várjuk a szabadkai Primus Dentál Centrum fogszakorvosi rendelőnkben. Sok éves tapasztalattal és szaktudással, a legkorszerűbb felszereléssel dolgozunk, és teljes körű fogászati szolgáltatást nyújtunk. Válassza a minőséget! Foglaljon időpontot most a 024 4100202-es vagy a 065 9100202-es telefonszámok egyikén. Primus Dentál Centrum.
3: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
4: Várom a postást.
3: Jön a nyugdíj?
4: Azt várhatom.
3: A számlákat hozzák.
4: Na azt nem várnám.
3: Hát akkor?
4: Ma hozzák a 7 napot.
5: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. 7 nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
6: A nap minden reggel felkel, használja ki a benne rejlő energiát. A Solar Hero korszerű napelemes rendszereivel a napenergiáját valódi megtakarítássá alakíthatja. Legyen szó családi házról, vállalkozásról, locsolórendszerről vagy hűtőházról. Napelemes megoldásaink nagy energiaigény esetén is kiváló választást jelentenek. Most ingyenes helyszíni felméréssel, 50% önerővel és kamatmentes részletfizetéssel segítünk, hogy mielőbb élvezhesse a napenergia előnyeit. Ne hagyja, hogy a napenergiája kárba vesszen, fordítsa a saját hasznára. Hívja most 069 123 35 15 solarhero.deo.rs 069 123 35 15.
7: Reklámot hallottak.
0: 17 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
8: Ez itt a Szabadkai Magyar Rádió. Aktuális információkért keresse fel médiaházunk honlapját www.pannonrtv.com.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
1: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
3: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
4: a most neked szól.
3: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Kedves hallgatóink, indulunk!
2: A Palicsitóból idén már másodszor fogtuk ki az aranyhalat, aki közkívánatra ismét teljesíti a kívánságokat. Nem varázsló, nem is jós. Ő Manó, a retro matróz.
1: Micsoda?
2: Szeptember 17-én újra vitorlát bont a slágerhajó.
1: Gratulálom.
2: Az egykori Amfora klubban ismét felcsendül a régi induló. A fedélzeten finom falatok és frissítő is kapható. Ezért este 8 és 10 óra között legyen a Vigadó teraszán mindenki, aki egykorot kikötött. Ne feledjék, idén már másodszor teljesül a hallgatók álma a tóparton és a Szabadkai Magyar Rádió hullámain. Az óhajokat Manó várja.
1: Szóval maga a fősumá.
2: Tudják, Kis János nagy buli.
1: Képzeljék el, így beszélt, hogy...
3: Rádió diszkó.
4: Oké. Okay.
2: Ajánlót hallottak.
5: A 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
6: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
5: Miért?
6: Miért ne?

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en. Ahol a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es évekbe.
3: Busted flat in Baton Rouge, waiting for a train.

0: 18 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják. A 107,1-en.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Ajánlót hallottak.

Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra, ez a szokott szakadt durva film. A dezsevű nevű revű színem a veríték menetrend szerint. Szorít a száj, vakar akar, ugyanaz a dal, ugyanaz a far. Fennfal pedig álmomban, hittem, hogy az itt az máshol van. A mese csak jön a borotva él. Sok a gond, ha az ember egyszer, csak egyszer, egyszer él.

igaz, na akkor én ma végre, vagy inkább mégse, csikorog az elme.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkori Magyar Rádió. Ahol
1: most vissza a 80-as évekbe.
0: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat, Búzás Zsuzsanna vagyok. A mai mesés percekben is iskolába megyünk. Egy igazán különleges iskolába, ahol a krétarajzok életre kelnek. Ma Vágó Kriszta kísérel minket. Fogadjátok szeretettel!
2: A krétaporos csoda.
3: Ne engedd el a kezem!
2: Suttogta Marci, amikor megálltak az iskola hatalmas barna kapuja előtt. Anya tenyere meleg volt, odabent azonban csengő rikoltott, cipők kopogtak, ismeretlen gyerekek nevettek. Marci gyomrában úgy bukfencezett a reggeli kakaó, mintha menekülni szeretne. Csak az osztályteremig kísérlek, mondta anya. Utána vár rád valami új.
3: Éppen attól félek.
2: Az elsősök termében méz színű napfény feküdt a padokon. A táblára színes krétával erdőt rajzoltak. Csavarodó törzsű fákat, gombákat, egy apró házikót és egy kék kalapos manót. Marci leült a leghátsó padba, ahonnan mindent láthatott. Őt viszont reményei szerint senki. Anya búcsúzóul megsimogatta a haját, majd kiment. Marci lehajtotta a fejét. Ekkor halk prüszkölést hallott. A táblán a kék kalapos manó megtörölte krétaporos orrát, aztán gyorsan visszamerevedett. Marci pislogott. Mellett egy göndörhajú kislány pakolta ki a ceruzáit.
3: Te is láttad?
2: Kérdezte Marci. Hogy a manó tüsszentett? Persze, biztos allergiás a táblatörlőre, felelte a lány. Lili vagyok. Mielőtt Marci válaszolhatott volna, belépett Zsófi néni. Mosolygott, de nem úgy, mint aki minden áron vidámságot követel, hanem úgy, mint aki ráér megvárni, amíg mások is elmosolyodnak. Jó reggelt! Ma egyetlen szabályunk lesz. Kérdezni? Szabad. Azzal a táblához lépett, a rajzolt házikó ajtaja nyitva állt, pedig az előbb még csukva volt. A manó pedig eltűnt. Zsófi néni! Kiáltotta egy szemüveges fiú. Megszökött a rajz! Akkor alig, hanem meg kell keresnünk, mondta a tanítónéni a legcsekélyebb csodálkozás nélkül. Krétaporos lábnyomok vezettek lefelé a tábla szélén, végig a falon majd eltűntek a könyvesboltnál. A gyerekek négy kézláb kutattak. Soma egy kék krétamorzsát talált, Lili észrevette egy pici nyilat a padlón, Marci pedig meghallotta ugyanazt a visszafojtott prüszkölést a térkép szekrény mögül. Ott kuporgott a manó. Lapos volt, akár egy papírlap, és rémülten szorongatott egy fehér krétakulcsot. Nem akartam bajt, cincogta. Bezárult az erdei iskola kapuja. Ha nem viszem vissza a kulcsot délig, a rajzok örökre mozdulatlanok maradnak. De hogyan jutsz vissza? Kérdezte Marci. Valaki letörölte az ösvényt. Zsófi néni krétákat osztott szét. A gyerekek együtt rajzoltak új utat a táblára. Soma hidat készített, Lili virágokat, mások kavicsokat és madarakat. Marci pedig sokáig szorongatta a zöld krétát. Mi hiányzik még? Kérdezte Zsófi néni. Marci a manóra nézett. Tudta, milyen érzés egy idegen kapu előtt állni. Valaki, aki elkíséri. Rajzolt hát egy kisfiút az ösvényre. A figura félénken nyújtotta kezét a manó felé. Amint összeértek kréta ujjaik, az egész erdő megzörrent. Kinyílt a házikó ajtaja, felröppentek a madarak, a kapu zárjába pedig megfordult a kulcs. A manó visszaintegetett, majd ismét mozdulatlan rajzá vált. Csak a kalapja billent kissé vidámabbra.
3: Marci,
2: súgta Lili,
3: holnap mellém ülsz.
2: kisfiú körülnézett az osztályteremben. Már nem tűnt sem túl nagynak, sem túl zajosnak. Inkább olyan volt, mint egy tábla az első vonal előtt, tele üres helyjel, ahová bárki kerülhet.
3: Igen, felelte, de hozzunk kék rétát, hát ha a Manó megint tüsszent.
4: Igazat mondok, nem tréfát, ismered a varázs krétát?

Kedves gyerekek, kicsik és nagyok, a mai mesében egy különleges iskolába jártunk. Legközelebb Szoknyához nőtt Katinka történetét hallhatjátok. De addig is legyetek jók, és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. szüreti napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a szüretet hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Nálunk a rendszerre sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
5: A legendák nálunk szólnak.
6: A 107,1 MHz-en.
5: Mert ami jó,
3: az jó.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Masterplast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban.
0: Nézze a Pannon Televízió hírműsorait híradó este 17:30-tól és 20:00-tól.

0: Emlékszik még a Trabantra?
1: Kedveli a Neoton slágerei?
2: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
3: Mert a magyar retro slágerek nem szólnak.

0: Megy a gond.
1: A Szabadkai Magyar Rádió most felidézi a múltat. Ilyenek voltunk. Emlékek a 90-es évekből a 107,1-en.

0: orrom eltörött, mert kerestem, hogy mi zajlik a színfalak mögött.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: ajánló következik.
1: Ismét benépesül hajdújárás. Szeptember 18-a és 20-a között 58. születi napok. Kiállítások, kirakodóvásár, sport és családi programok, valamint finom ételek várják a látogatókat. Lesz babgulyás, marhapörkölt, birkapaprikás és hamburger is. Szombaton 19 órától Frederik Cornelius lép fel, majd szabadtéri retro buli következik. Vasárnap 17 órától Vastag Csaba ad koncertet. Ünnepeljük együtt a született hajdújáráson.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Ajánlót hallottak.
4: Egyenesen a 70-es években.
3: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A legendák nálunk szólnak.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Master Blast, megbízható üzleti partner a szigetelési megoldásokban. Exiós lágerek az SMR-ben.
2: Legendás előadók, emlékezetes dalai.

0: 20 és 21 óra között.
1: 20 és 21 óra között.
0: Exiusz lágerek a 107,1-en.
2: Idézzük fel együtt.
3: Az egykori legnagyobb exiusz lágereket.
0: Zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
1: Volt egyszer egy Jugoszlávia.
2: Idézzük fel együtt.
0: Az egykori legnagyobb ex-jugoszlágereket.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 107,1 MHz-en.

0: Ha ön kedveli az ex-jú slágereket, akkor
1: kapcsoljon a 107,1 MHz-re.
2: Minden hétfőn, pénteken és szombaton 20 és 21 óra között
1: tekerje fel a hangerőt, és
2: ne állítson az állomáskeresőn.

0: Exiuslágerek. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Exiuslágerek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Időtálló slágerek.
1: Rohanó világunkban álljon meg egy dalra, és lassítson a tempón a Szabadkai Magyar Rádióval.
2: Exiú slágerek a 107,1-en.
0: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: A 107,1 MHz-en.

0: legendás előadók.
1: Emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Egy óra nosztalgia.
3: A legjobb retro zenék társaságában.
4: Ex-jú slágerek.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
0: Esti koktél. Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: Egy húron pendülünk a rockzenével.
2: 107,1!
3: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
2: Ez

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
1: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
2: Ezek voltak a 80-as évek.
3: Ezek voltak a 80-as évek.
2: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 80-as évek zenéi mellett.
0: A

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai baglyoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Finoman, halkan.
1: Szól a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Száz hét egész egy.
0: Zene. Ami megérint.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol a nosztalgia a divat.

0: retro zenefüleinknek.
1: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
2: A 80-as évek.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Mi leporoljuk a régi slágereket.

0: Mi visszarepítjük a 80-as évekbe.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
0: Zenei sokszínűség a retro jegyében.
1: A 107,1-en.
0: SMR.
1: SMR.
0: Önnek szól.

0: Valódi hangszerek. Legendás zenekarok. Legendás zenekarok. Igazi zenészek. Igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié. Mindenki.